0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc, a száguldó őrnagyként is emlegetett balösszekötő, a legendás aranycsapat kapitánya, a legismertebb magyarok egyike. 2002. április 2-a, azaz 75. születésnapja óta Puskás Ferenc nevét viseli az ország legnagyobb sportlétesítménye, az egykori Népstadion. 2013. márciusában Óbudán felavatták a világ első egész alakos puskácsöcsi szobrát. Az aranycsapat legendás labdarúgójának bronz emlékműve a kerület megújult város részében, a Promenád központjában áll. A műalkotás Puskást örökíti meg, amint Madridban gyerekeket tanít dekázni. A világ egyik legjobb focistája a budapesti Szent István Bazilika altemplomában nyugszik. Sírhelye nemzetközi zarándokhely.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis háros szigetet, eredeti nevén Fácán zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth-díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1849 és 1918 között fennálló hídvám esetében a vámfizetésre a vámházakban került sor. Az átkelésnél a díjat az egyik oldalon ki kellett fizetni, amiért egy kis fémlapocskát, egy hídbárcát kapott az átkelni szándékozó, amelyet a híd túlvégén le kellett adni. Éppen ezért a járdákon is egyirányú volt a forgalom, így tehát az egyik oldalon csak Budára, míg a másikon csak Pestre lehetett menni. Noha a közúton bal oldalon közlekedtek, a Lánchídon a gyalogosok a jobb oldali járdát használhatták.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy-Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Zambó Brigitta színművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Disney piknik koncert és kvízesre várják az érdeklődőket a Laffert Kúria varázslatos kertjébe. Augusztus 28-án különleges, az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti Laffert Kúria. Mielőtt, hogy mi is ez a Disney piknik koncert és kvíz, hogyan jutott eszetekbe, mert hogy ugye nem egyedül vagy ezen az eseményen, hanem ott van melletted még Szaszák Zsolt színművész is, hogy neked melyik a kedvenc Disney hercegnőt. Ki lehet-e ezt jelenteni, vagy van-e ilyen?
2: Az a helyzet, hogy ki lehet abszolút jelenteni. Mi mind a ketten Zsolttal a Madách Színházban a Jégvarázs előadásban játszunk, ami ugye a híres Disney mese színpadi adaptációja. Ő Kristofot játsza, én pedig Elzát, úgyhogy hát nem mondhatok másik Disney hercegnőt, csak és kizárólag Elzát. Ő a kedvencem, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és hát estéről estére nagyon szívmelengető érzés az ő bőrébe bújni.
1: Gyerekként, amikor nézted ezeket a meséket, vagy olvasták, vagy már te olvastad, így most felnőttként vissza gondolva, meg tudod azt fogalmazni, hogy szerinted mit tud adni a gyermekeknek egy-egy Disney mese?
2: Igen, nagyon összetettek szoktak lenni a Disney meséi, azon kívül, hogy gyönyörű szép látványviláguk van, és összetett karaktereket jelenítenek meg, gyönyörű zenék vannak bennük. Tehát szerintem nagyon sokunknak gyerekkorunkban nem is feltétlenül a mese története ragadt meg igazán, hanem egy-egy betétdal, egy-egy zene, ami utána tovább kísért minket, énekelgettük, fejből fújtuk, és azt hiszem, hogy talán ez volt az, ami inspirált minket a zenés Disney kvízeink létrehozásában is, hogy a Disney meséknek olyan csodálatos zenei világa van, hogy az vétek lenne nem énekelni, és ezért építettünk e köré egy egész műsort, mert azt éreztük, hogy ezek a zenék nagyon sokat jelentenek most már nem csak a mi generációnk számára, és nem csak a mostani gyerkőcök számára, hanem az ő szüleik, nagyszüleik számára is.
1: És ahogy a Disney mesék is összetettek, ez az esemény is összetett lett, hiszen Disney piknik koncert és kvíz mesé, hogy ezt hogy találtátok ki, illetve hogyan fog felépülni.
2: Körülbelül másfél évvel ezelőtt Zsolttal álmodtunk egy nagyot. Előtte is adtunk már Disney koncerteket Magyarország szerte, viszont szerettünk volna egy kicsit összetettebb élményt nyújtani, és szerettünk volna a zenei élmény mellett a játék élményét is adni a nézőknek, és így alakult ki a fejünkben nagyjából ez a koncepció, hogy akkor mivel is lehetne összekötni a Disney dalokat. A kvíz műsor ötlete így jött, és amikor csináltunk ebből egy próba verziót, körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor az akkora siker lett, hogy nem tudtuk nem folytatni, és utána dolgoztuk ki ennek a kereteit, egyre gördülékenyebbé vált az egész rendszer, és rájöttünk arra, hogy a nézők egyre inkább igénylik azt, hogy ne csak egy zenei élményt kapjanak, hanem tényleg egy közösség formáló, egy közösség építő, közös élményt is a kvízjáték által. Ez nálunk nagyjából úgy néz ki, hogy egy vízkészítő alkalmazás segítségével előre mi elkészítjük az adott este vízműsorát, amikor egy-egy meséről van szó, például tegyük fel, hogy az oroszlán királyhoz kapcsolódóan teszünk fel egy kérdést a nézőknek, miután azt ugye megválaszolják, megelevenedik kvázi a mese előttük, és elénekeljük az egyik leghíresebb betét dalt az oroszlán király meséből, és ezzel így megyünk tovább. Tehát halad egyszerre a játék is, amelynek mi vagyunk a házigazdái, illetve előadóként a dalokat is a mi előadásunkban hallhatják a nézők.
1: Mennyire nehéz, bár én azt gondolom, hogy azért úgy állítottátok össze, hogy a kicsiktől 3-tól 99 éves korig?
2: Nincsen alsó és nincsen felső korhatára sem a mi kvíz műsorainknak, és abszolút arra buzdítjuk a családosokat is, hogyha van a családban egy pici baba, nyugodtan hozzá kell őt is. Sok szeretettel látunk kicsiket és nagyokat egyaránt, és természetesen a kérdéseket úgy állítottuk össze, mivel felnőttek is szoktak lenni szép számban a kvízeinken, hogy azért az igazi Disney rajongók is azt érezzék, hogy megtornáztattuk az agyukat, de természetesen a kicsiknek is legyen sikerélményük, úgyhogy különböző nehézségi szintű kérdésekre lehet számítani.
1: A Jégvarázs és az oroszlán király már szóba kerül, de jöjjön egy-két olyan mese, illetve mesehű vagy dal, amelyet még nem említettünk, és volt-e közte olyan, amelyet emiatt a műsor miatt tanultatok meg?
2: Természetesen nekünk is kellett építgetnünk, bővítenünk a repertoárunkat. A Szépség és a szörnyeteget említeném, az Aladdint, a Vajanát, a Kishablány, tényleg ez most a teljesség igénye nélkül. Próbáltunk olyan dalokat összeválogatni, amiket szinte mindenki ismer, és talán fejből fúj, de vannak azért különlegesebb, Mary Poppins, Notre Dame-i toronyőr, tehát ezek azért kevésbé ismertebb dalok, viszont ezeknek is nagyon nagy sikere szokott lenni, és az ezekhez kapcsolódó kérdéseknek is. Úgyhogy szerintem egy-egy zenés Disney quiz alkalmával körülbelül 20 különböző Disney meseterítékre kerül nálunk. Tehát például most ennek az augusztus 28-ai Dunaharaszti koncertnek, ugye a Lasszertkúriában, az lesz a különlegessége számunkra is, meg a nézők számára is, hogy ez lesz az első olyan zenés Disney quizünk, amit élő zenekaros kísérettel fogunk csinálni. Ez egy nagyon nagy esemény számunkra is, és azt hiszem, hogy egy ilyen extra különlegességet fog adni ennek az augusztus végi estének. Azt hiszem, hogy így még szebb lesz, és még nagyszabásúbb lesz, hogy egy kis kamara zenekarral ugyan, hiszen ezek a Disney dalok gyakorlatilag 30 fős hatalmas nagy szimfonikus zenekarra íródtak, viszont nagyon jó kis hangszereléssel, egy kis kamara zenekarral fogjuk itt a Lafertkúria gyönyörű szép közegében előadni ezeket a dalokat, úgyhogy azt hiszem, hogy akiket jobban megfog ebből az egész programból a zenei élmény és kevésbé a kvíz, azokra is nagyon számítunk, mert hogy így élőzenekaros kísérettel ez egy egészen más és nagyszabású élmény lesz számukra is.
1: Tehát augusztus 28-a a Dunaharaszti Lafertkúria, ide kell ellátogatniuk, ha szeretnének részt venni a Disney Picnic koncert és kvíz esten, és mindeközben, ahogy láttam, szeptemberben a Madách Színházban azért lesz egy óriási esemény, illetve bemutató, amelyen te is szerepelsz.
2: Igen, szeptemberben mutatjuk be a Madách Színházban Webber nagy sikerű, világhírű musicalét, az Evitát, úgyhogy nem sokára, hát egy szűk egy héten belül visszatérünk mi a nyári szünet után a próbákra, és utána bőzerővel ráfordulunk a próbaidőszakunk végére.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a te életed úgy van, most amennyit én így kaptam belőle, hogy van egy fű, az a Madách Színház, és mellette pedig eszedbe is eszetekbe jut egy csomó-csomó minden is ötlet, és az csak arra vár, hogy megvalósítsátok. Idő kell hozzá, nagyon sok energia, azt gondolom, és egy társ, akivel ezt meg tudod valósítani. Rengeteg ötlet van még a fejedben?
2: Igen, nekünk Zsolttal híresen sok ötletünk van, tehát gyakorlatilag heti rendszerességgel hívjuk fel egymást, elvetemültebb ötletekkel. Időnk annál kevesebb van, viszont például, hogy említsek egy legutóbbi közös projektünket, Zsolt fejében pattant ki az ötlet, hogy a Pornograd zenekar dalai köré milyen jó kis zenés előadást lehetne építeni, és hát ez egy hosszabb folyamat volt, de végül is azt is tavaly nyáron, tehát egy évvel ezelőtt bemutattuk, a Fekete Tyúk zenés balladánkat, és hát azóta is nagyon nagy sikerrel játsszuk, szóval arra azért nagyon büszkék vagyunk, az egy nagy vállalás volt, viszont a Pornograd zenekartól hatalmas nagy támogatást kaptunk, és egy nagyon jó kis történetet építettünk a dalok köré, és egy nagyon jó csapat tudjuk így járni az országot, és minél több helyre elvinni ezt a történetet, és hát a Pornograd zenekar csodálatos zenéit, úgyhogy ez volt a legutóbbi nagy ilyen közös projektünk, de hát rengeteg dolog fogalmazódik meg folyton bennünk, annyi, hogy egy csomószor időhiányban szenvedünk, viszont ötleteink vannak, és hát mindig emeljük a tétet, ez is most számunkra például egy tétemelés, hogy a zenés Disney kvízünket így másfél év után először élő zenekaros kísérettel fogjuk előadni augusztus végén, tehát mindig igyekszünk a már meglévő futó kis projektjeinket is fejleszteni, hogy egyre nagyobb szabásúak legyenek, és hát természetesen, hogy egyre több helyre eljuthassunk velük.
1: Tehát augusztus 28-án Disney Picnic koncert és kvízest a Lafertkúria varázslatos kertjében, és ahogy hallhatták, a Fekete Tyúk, egyébként én pedig megnéztem, október elején, október 4-én lesz majd Baján, úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, oda is elmehet, és mindeközben pedig a Madách Színházba, hiszen az Evitában és aztán a Pretty Woman-ben is láthatnak majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és legyenek nagyon jó ötleteitek még, amit meg tudtok valósítani.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Zambó Brigitta színművésznőt hallhatták.

Most pedig érkezik még néhány programajánlat a Magyar Nemzeti Galériában két kiállításra hívom fel a figyelmüket. A Magyar Nemzeti Galéria nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 30-áig meghosszabbítja a Dolce Vita Italia élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás nyitvatartását. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. A kiállításon 75 alkotó, mintegy 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok, objektek és régészeti emlékek. Idézi meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasz fotográfiák, szobrok, objektek és régészeti emlékek. Művészet és életérzés

Látható a tárlat a festőművésznek a galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé, magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. A tárlaton a művész képeit 5 tematikus egységben követhetik végig a látogatók. Először az önarcképeket, majd a csendéleteket lehet látni. Ezt követik a modelljeiről készült, majd az uszályokat festett képek, a festőműterem szekcióban pedig diplomamunkája és az ahhoz készített vázlatok kaptak helyet. Bármelyik kiállításra is látogassanak el a Magyar Nemzeti Galériában, én biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon jó időtöltésben lesz részük.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Somogyi Hajnalka kurátort, az Off Biennale alapító vezetőjét. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Gratulálok, hiszen a Prokultúra Urbis díjazottjai között van, ugye ezt 2025-ben adták át, és ön az Off Biennale létrehozásáért kapta ezt az elismerést.
2: Igen, így van. Nagyon örültünk neki, én is, és az egész stáb, hogy ilyen módon a főváros elismerte el. Most már lassan 12 éve tartó munkánkat.
1: Mi indította el az Off Biennale-t?
2: Az Off Biennale tulajdonképpen egy frusztrációból született, vagy egy olyan vágyból, hogy ne a frusztráció vezéreljen minket. A 2010-es évek elején elég erőteljesen átalakult a kortárs művészeti szintér is, hasonlóan más szinterekhez, és nagyon sokan éreztük azt, hogy az intézményi rendszeren belül az a fajta kulturális munka, amit addig nagy szeretettel végeztünk, az nem lehetséges, vagy csak megszorításokkal lehetséges. És én azon kezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen hogy lehetne egy olyan helyzetet teremteni, amikor ez a fajta kulturális munka a társadalmilag elkötelezett, vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó, kritikus, jövővíziókat felmutató kortárs művészetet nemzetközi szinten továbbra is be tudjuk mutatni itt Budapesten. És tulajdonképpen ez a keret lett az Off Biennale, amit néhány barátommal kezdtünk el szervezni 2014 legelején. Ezek a barátok mind kortárs művészeti szakemberek, úgynevezett kurátorok hozzám hasonlóan, tehát ez egy ilyen protest akciónak indult, hogy fogjunk össze, és a kortárs szintérnek mindenféle kisebb-nagyobb képviselője, független pici helyek, művészcsoportok, kereskedelmi galériák, és számtalan egyéb résztvevő, külföldi barátok közösen csináljunk egy úgynevezett biennálét, ami ugye azért érdekes, mert a biennálék a kortárs képzőművészet csúcs eseményei. Tehát ezzel tulajdonképpen belőttünk magunknak egy ambíciót, egy léptéket, amit nem szoktak alulról szervezve nulla költségvetésből megvalósítani. A biennálé az mindig egy ilyen hatalmi dolog, azt mindig fölülről kezdeményezik, egy kulturális minisztérium, egy főváros, egy nagy magánalapítvány, ugye országtól függően, általában ezeknek valamiféle konstellációja. Tehát ez egy ilyen nagyon intézményesült, nagyszabású, kortárs művészeti seregszemle egy biennál, amiből több száz található, gyakorlatilag most már mondjuk a globális északon szinte minden nagyobb városban van egy biennál. Mi viszont éppen fordítva csináltuk, tehát nekünk az ügy volt meg először, és tulajdonképpen egyenként kerestük meg a résztvevőket, és titokban szerveződött az első Off Biennale, mert magunk se hittük el teljesen, hogy ez lehetséges.
1: Azért biztató, amit mondod, hogy a frusztrációból mi minden születhet, de hogy zajlott az első Off Biennale Budapesten?
2: Az első Off Biennale az olyan volt, mint egy critical mass. Most nem tudom, mennyire van még egy időben, pont abban az időben a biciklistáknak volt egy ilyen akciójuk, hogy annyira sokan voltak a városban, hogy ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Hát az első Off Biennale is elképesztően kiterjedt volt. Nem egy ilyen centralizált dologra kell gondolni, hanem ezek a kisebb, nagyobb csoportok, helyek a legváltozatosabb programokat hozták létre. Több mint 100 projekt valósult meg az első Off 5 hete alatt. Ezek között voltak kiállítások, voltak utcai akciók, voltak vetítésprogramok, voltak beszélgetések, gyerekworkshopok és mindenféle más. Szóval rendkívül kaotikus volt az egész. Nincs olyan ember, aki látta a teljes első Off Biennale-t, ez volt a legnagyobb, és nekünk nagyon fontos volt az, hogy ez ennyire inkluzív legyen, hogy tulajdonképpen egy teljes művészeti szintér közösen létrehozott valamit, tényleg mindenféle intézményi keret nélkül, és ennek egy óriási ereje volt. Ez egy elképesztő élmény volt mászkálni a városban, nagyon sok ilyen biciklis tárlatvezetés, híres emberes tárlatvezetés, ilyen-olyan séta volt, magánlakások, kelenföldi erőmű, tehát nagyon változatos helyszínekre lehetett bejutni az Off Biennale által, és úgy meg is adta az egésznek a karakterét, meg az egésznek a, nem is tudom, a társadalmi tétjeit, azt hiszem, ahogy az első alakult, és hogy megvalósulhatott.
1: De ha titkos volt, akkor hogyan jutott el a hír az emberekhez?
2: Hát úgy kezdtük el szervezni, hogy egyenként találkoztunk azokkal a kollégákkal, azokkal a művészekkel, azokkal a csoportokkal, akikről azt gondoltuk, hogy ez érdekelheti őket, hogy hasonló értékek mentén gondolkodnak a kultúráról, mint mi, és azt mondtuk nekik, hogy 2015 tavaszára gondoltunk egy ilyen biennálét, találj ki egy olyan projektet, ami szerinted nagyon aktuális és fontos egy ilyen kontextusban, egy ilyen helyzetben, és hát csináld meg. Egyetlen kikötés volt, hogy állami forrásokra nem lehetett pályázni. Ennek a projektnek a megvalósításakor, illetve az állami kulturális intézményrendszernek a helyszínein nem jelent meg az OPN-nálé.
1: Szóval egyesével járták végig. Akkor.
2: Tulajdonképpen egyesével egészen sokáig, tehát 2014 januárjában kezdtük, és 2015 februárjában vált talán nyilvánossá, hogy ez lesz.
1: Uh-huh. Hát most meg már nyilvános. Olyannyira, hogy ön díjat is kapott a fővárostól. Nagyon köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az OFF Biennálé alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az Off Biennale Budapest ugye egy alulról szerveződő független kortárs művészeti kezdeményezés. Önök, ha jól tudom, akkor ragaszkodtak is ahhoz, hogy ne legyen állami támogatás. Tehát, hogy ez valahol a feltétele is.
1: Igen, ez a mai napig, most már a hatodik kiadást tervezzük, ez tulajdonképpen talán az egyetlen olyan szabály, amin nem változtattunk az évek alatt. Ennek több oka volt, nyilvánvalóan egy statement, nyilvánvalóan egy politikai statement, ami nagyon fontos volt, azt hiszem, az akkori magyar, hát legalábbis a progresszív művészeti közeg számára, de gyakorlati jelentősége is volt, mert 2010-12 körül, amikor mielőtt ez egész elkezdődött volna, a rendszerváltás ellenére még mindig a kortárs kultúra szinte teljes egészében az állami forrásoktól és az állami infrastruktúrától függött. Tehát nem nagyon volt alternatívája, még az EU-s pénzek megszerzéséhez is az NKA biztosította az önrészt, nagyon sokszor még piaci szereplőket is segített az állam, és az, hogy egy művészeti terület ennyire egy forrástól függ, az mindenképpen egy sérülékenység, egy kitettség. Tehát egy olyan gyakorlati tétje is volt tulajdonképpen ennek a megszorításnak, hogy kénytelenek voltunk körülnézni és alternatívákat találni, hogy hogyan lehet Magyarországon, Kelet-Európában kortárs művészetet finanszírozni az állam nélkül. Ami egy nonsense. Tehát, hogyha körülnézünk a régióban, nem nagyon van ilyen léptékű esemény kortárs kultúrában állami pénz nélkül. Nem létezik gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen szempontból is egy ilyen lehetetlen vállalkozásnak tűnt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon nagy siker, vagy mi legalábbis nagyon örülünk annak, hogy sikerült bebizonyítani, hogy ez lehetséges, tehát hogy össze lehet szedni a forrásokat. Az OFT költségvetésének körülbelül 3/4 az nemzetközi forrásokból származik, ezek részben olyan támogatások, amelyeket az itt dolgozó kulturális intézetek biztosítanak, részben európai források, illetve külföldi magánalapítványoknak a támogatásai, és 25% a körülbelül a költségvetésünknek, ami magyar magánforrásokból áll össze.
0: Az, hogy gyakorlatilag kizárt az állami támogatás, tehát önöknek ugye ez a feltétele, ez valahol a függetlenség záloga?
1: Igen, akkor is és azóta is gyakran lehetett tapasztalni, hogy kimondva vagy kimondatlanul az állam által disztribuált kulturális közpénzek, azok bizonyos feltételekhez vannak kötve, amelyek nem szakmai jellegűek, hanem valamiféle politikai irányultságot vagy elkötelezettséget vagy valamiféle ideológiának való megfelelést várnak el, és hát ehhez semmiképpen nem akartunk volna igazodni, és ilyen szempontból igen, ez a függetlenség záloga. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy nem csak az a lényeg ebben, hogy nincsen benne állami pénz, egyébként az egy fontos kitétel, és most 2025-ben mozdultunk el abba az irányba, hogy nagyon kis léptékben, de önkormányzati támogatást kaptunk. De erről talán később, ez ilyen 1-2% volt a költségvetésnek összesen. Na de ugye a másik nagyon fontos záloga a függetlenségnek az, hogy sok lábon állunk. Tehát nincs olyan támogatója, egyik kiadásnak se volt olyan támogatója, aki olyan léptékben biztosított volna forrást, hogy akár csak felmerült volna, hogy ő ezért cserébe diktálhassa azt, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy szerintem egy támogató sem biztosította mondjuk a teljes költségvetés 10-15%-ánál többet. A legutóbbi kiadásnál biztos vagyok benne, hogy így volt. De még hogyha valaki 20%-át adja is a költségvetésnek, az sem egy mindent eldöntő támogatás. Úgyhogy ez a sok lábon állás szerintem a másik záloga annak, hogy autonóm módon tudjon működni egy ilyen szervezet.
0: De valahol a passzivitásból, a passzív megoldásoktól is eltávolodtak ezzel a megoldással, vagy ezzel a szemlélettel?
1: Hát ez egy folyamatos kreativitást, folyamatos újítást igényel ennek a projektnek a fenntartása. Minden 2 évben végig gondoljuk azt, hogy milyen módon, milyen struktúrában tudunk a leghasznosabbak lenni a hazai széna számára. Ez az elsődleges missziónk, hogy a magyarországi független kortárs művészetet erősítsük. Nyilván ennek nagyon fontos eleme az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat ápoljuk és építjük, hogy lehetőséget adunk új produkciók, új művek, új projektek megvalósítására, és hogy ezeket bemutatjuk a közönségnek itthon és külföldön. Szóval igen, ez egy folyamatos kreativitást igényel a program struktúráját illetően is, meg a fundraisinget, tehát a pénzszerzést illetően is. Az elmúlt években azért voltak voltak kerülőutak, vagy nem is tudom, kanyarok, amiket nehéz volt bevenni, sokszor az a forrás, amit az ember egyszer megszerez, és az a támogató, akivel kiépít valamilyen kapcsolatot, az a forrás megszűnik, nem elérhető már Magyarországon, ugye nincsenek szerződések mögött, amik lehetővé tennék az újrapályázást, akkor az embernek újra kell kezdeni, egy másik utat kell kiépítenie. Nemzetközi partnerségeken keresztül, ilyen EU-s konzorciumok részeként rengeteg nyilván ilyen személyes kapcsolatépítésen át, ami igaz a nemzetközi alapítványi forrásokra, de ugyanúgy igaz a magyarországi mondjuk magántámogatások esetében is.
0: Hát ez azért éberen tartja az embert. Köszönöm, jövünk vissza. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az a példa, hogy önök voltak éppen minden állami forrás nélkül léteznek, és hát olyannyira, hogy ő most ugye megkapta a Prokultúra Urbis díjat is, mindezt a budapesti kortárs művészeti élet alulról szerveződése okán, ugye? Szóval, hogy ez mennyiben lett példa a környező országokban? Azt tudom, hogy nemzetközi sikereket is aratnak, de hogy mennyiben követik más országok ezt a példát?
1: A forma, amit mi választottunk a működésünkre, ez a biennálé forma, ahogy említettem, ez egy nagyon elterjedt módozata a kortárs művészet bemutatásának. Tehát ez a biennálé annyit tesz, hogy két évente rendezik meg, de a valóságban még azt is jelenti, hogy ezek jellemzően nemzetközi, nagyon nagy léptékű kortárs művészeti események, rengeteg programmal, társművészeti programokkal, stb. És nekünk nem az volt a célunk, hogy ezt a biennálé formátumot kritika tárgyává tegyük, de tulajdonképpen ez is lett az eredmény a tevékenységünknek, hiszen ez egy olyan alternatívája a biennálé formátumnak, ami nem igazán ismert, a globális északon különösen nem. Ha elmegyünk a globális dél országaiba, ahol nincsen infrastruktúrája a kortárs képzőművészetnek, ahol nincsenek állami és fővárosi támogatások és kortárs művészeti múzeumok, ott már sokkal gyakoribb, vagy sokkal kevésbé meglepő, hogy egyszerűen olyan emberek, akik művészettel foglalkoznak, összefognak és csinálnak valamit közösen. Itt különösen Kelet-Európában, ami ugye annyira az állami intézményrendszertől függ még mindig. Szóval ez egy elég unikális formátum, és mint ilyen figyelmet is keltett az elejétől fogva. Én az elmúlt 10-12 évben rengeteg helyen beszéltem az Off Biennale-ról, az Egyesült Államoktól Kínáig, mindenféle ilyen konferenciákon és workshopokon. És biztos vagyok benne, hogy bizonyos szempontból példaként is szolgál. Egyébként a régióban is egyre szaporodnak a biennálék, és megfigyelhető, ha nem is ennyire alulról szerveződve, és nem is ennyire leválva az államról, de mondjuk az, hogy egy biennálé nem egy ilyen globalizált kortárs művészeti elit diskurzusnak egy-egy leágazása, ahol a sztárkurátor odahívja a sztárművészeket, és a helyi művészek meg csak nézik, hogy mi folyik a fejük fölött. Szóval, hogy ettől a modelltől egyre inkább eldobbantanak azért mások is, és különösen itt a régióban, ha megnézzük a prágai Metro of Art Biennálét, vagy a kijevi biennálét, vagy a egykor volt varsói biennálét, akikkel mi mind együttműködtünk, akkor ez a helyi kötődés, az, hogy a helyi szintérnek a témái, az igényei, a művészei kerülnek egy biennálé középpontjába, hogy ez a fő cél, ennek az erősítése, és ennek egy eszköze a nemzetköziség, az biztos, hogy egyre erősebb. Hogy ebben nekünk most mennyire van kezdeményező szerepünk, azt nem tudom, de hogy ez ilyen szempontból biztos, hogy van egy erős elmozdulás, ami nekünk nagyon jól esett, és különösen az elején volt erről sokszor szó, hogy nem csak a művészeti világban volt fontos az, hogy létrejött egy ilyen léptéki összefogás, hanem a magyar civil szektorban. Nekünk ugye a művészeti identitás mellett van egy civil identitásunk is, és a civil szektorban is elég ismeretlen volt itt Magyarországon az, hogy az egyes szereplők általában nagyon dolgozott, kivéreztetett, alulfinanszírozott szervezetekről beszélünk, hogy ezek össze tudjanak fogni, és hogy egy ilyen léptékű dolgot létrehozzanak. És nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk a magyar civil életből, hogy ez milyen inspiráló, és hogy ez mennyire reményt adó, hogy ez megszületett. A művészetnek nyilván van egy olyan plusz hatása is, hogy ugye mivel az érzelmekre appellál, és mivel nagyon látványos, ezért valahogy a hatása is erősebb, jobban ki tud élesedni tulajdonképpen az, hogy mennyire különleges ez, ami létrejött.
0: Voltaképpen miért beszélünk mi a kortárs képzőművészet kapcsán a politikai vonatkozásról, vagy az állami pénzek általi esetleges befolyásolásról, nyilván kimondatlanul?
1: Igen. A kortárs, vagy amit kortárs művészetnek nevezünk, az tulajdonképpen a 60-as, 70-es évekből eredeztethető, és onnantól kezdve erősödik meg a különböző kritikai, társadalomkritikai, politika-kritikai elméleteknek a hatása a művészeti gondolkodásra. Ugye ezekkor megjelennek az egyetemi művészeti képzések, az egész úgy át mosódik ezekkel a különböző társadalmi elméletekkel. Nyilván az nagyon erős társadalmi mozgalmak is jelentkeznek a 60-as, 70-es évekbe, amelyeknek a művészet ugye részben a kifejezés módjává válik. És a kortárs művészetben meg tulajdonképpen már hát teljesen elfogadott, vagy általános az, hogy attól kortárs, hogy a jelenünk kérdéseire reflektál. Tehát a kortárs művész az valaki, aki itt él velünk, közöttünk, egy nagyon érzékeny, éleslátó valaki, aki ráadásul különböző formai eszközökkel ki tudja fejezni azokat az érzéseket, gondolatokat, amiket mindez kelt benne, ami a társadalomban tapasztalható, legyen az egyenlőtlenség, igazságtalanság, vagy valamilyen másféle jövőnek a lehetősége. Tulajdonképpen a művész nem csinál más, mint a legegyszerűbb formai eszközökkel, ami ugye ma már minden lehet, tehát nem kell festménynek vagy szobornak lennie, a létező összes multimediális formátumot is használják ezek a művészek, minden esetre, hogy tulajdonképpen attól válik a kortárs művészet kortárs művészetté, hogy valamiképpen megfogalmazza azt, amit sokan érzünk, de talán nem találunk neki megfelelő csatornát, és ilyen módon válik átélhetővé. Tehát nagyon sokszor a művészek szinte társadalomtudósként kutatnak valamit, nagyon hosszú ideig foglalkoznak valamilyen kérdéssel, vagy valami közösséggel együttműködnek hosszú időn keresztül. Nagyon sokszor aktivista módszereket használnak, nagyon sokszor olyanok, mint az oknyomozó újságírók. Tehát mindenféle tudomány területről, vagy tudásteremtő módszerből vesznek ki maguknak, és ebből hoznak létre egy olyan művet, aminek viszont megvan az előnye, hogy nem kell mondjuk egy újságíró objektivitásával, vagy egy tudósnak a precizitásával dolgozniuk, hanem megengedhetnek maguknak egy olyan személyességet, egy olyan érzelmi töltetet, ami által meg tudják szólítani a közönségüket.
0: És egy olyan szabadságot.
1: És egy olyan szabadságot, igen. Köszönöm. Hát ez a szabadság az, ami nagyon fontos.
0: Hát erre épült, vagy végül is ennek a szellemében jött létre valahol az Off Biennale, nem? Tehát, hogy ez egy alapkérdés.
1: Igen, tehát, hogy a közkeletű vélekedésekkel szemben a művésznek a zsenie nem elég. A művészet egy rendszerben működik, úgy, mint bármi más. Szüksége van infrastruktúrára, szüksége van keretekre, és egy Biennale tulajdonképpen egy ilyen lehetséges keret, és a mi civil szervezetünk is egy ilyen lehetséges infrastruktúra, ami lehetővé teszi azt, hogy a művészek dolgozni tudjanak, és hogy ezek a munkák eljussanak a közönséghez.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, a kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzo-ban.

Ez az Intermezzo, a stúdióban Somogyi Hajnalka, a kurátor, az Off-Biennale alapító vezetője, aki egyébként a Budapest Metropolitan Egyetem Művészet és Design Elméleti Intézetének oktatója, aki dolgozott kurátorként itthon és külföldön is, korábban pedig a Ludwig Múzeum és a Trafo munkatársa is volt. Ugye mi most az Off-Biennale-ről beszélgetünk, ami nagyjából 12 évvel ezelőtt indult. Jött létre, vagy akkor indult el. Milyen változáson, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, hiszen az ember, amikor létrehoz valamit, jött létre, vagy akkor indult el, milyen változáson, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, hiszen az ember, amikor létrehoz valamit, vagy elindít valamit, pláne frusztrációból, akkor

0: tőle fogjuk ellopni a sót. Szóval, hogy az elmúlt 12 évet leírni kb. Úgy lehet, hogy hogyan tudunk egy ilyen felindulásból szervezett protest művészeti akcióból egy fenntartható civil szervezeti működést kialakítani. Erről szólt az elmúlt 12 rögös év. Különösen úgy, hogy mi mindannyian bölcsészvégzettségűek vagyunk, úgyhogy elég sokat kellett tanulni és próbálkozni sokszor ilyen trial and error alapon, meg képzéseket is azért elvégezve, hogy ez a civil szervezeti működés be tudjon indulni. Tulajdonképpen most már van egy kis táb, amelyik folyamatosan működik, ami sokkal jobban előkészíthetővé teszi ezeket a biennálékot, úgyhogy talán most lesz először az, hogy valóban két évvel az előző után, 2027 május-júniusában terveink szerint bemutatjuk a következő kiadást. Eddig mindig 2,5 vagy 3,5 év volt a kiadások között. Szóval, hogy ez a rendszeressé, a munkának a rendszeressé válása, a kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb civil szervezeti működés, az az egyik célunk, ennek a megvalósítása. Illetve hát a másik nagy kihívás, amellett, hogy megvalósítjuk a biennálét egyébként szerintem fantasztikus művészekkel és szakemberekkel, hogy hogyan tudjuk ezt a programot eljuttatni a saját buborékunkon túl, tehát a kortárs képzőművészet hát nem túl népes rajongótáborán kívülre is.
1: És milyen ötleteik vannak?
0: Amit most ebben a kiadásban megkísérlünk, az az, hogy az újonnan létrejövő projektek és művek nem úgy lesznek fölépítve, hogy általában nagyon sokszor előfordul, hogy egy kurátor és egy művész mondjuk dolgozik valamin, és amikor már kész van, akkor a kommunikációs kolléga kap erről egy szöveget, és akkor valamit kezd vele. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy főleg a magyar média viszonyokat figyelembe véve, meg a civil költségvetéseket figyelembe véve, tehát hogy ahhoz, hogy ez láthatóvá tudjon válni, ahhoz egyrészt az szükséges, hogy ezeket a projekteket, amiket létrehozunk, az első pillanattól végig kísérje egyfajta ilyen kommunikációs gondolkodás, nézőpont, szaktudás, és akár még az edukációs kollégának a részvétele is. Tehát, hogy egy ilyen komplex projektfejlesztésben gondolkodunk, ahol nyilván a művész autonómiáját tiszteletben tartva, mégiscsak meglátjuk azokat a pontokat, azokat az irányokat, azokat a módokat, ahogy ez megszólaltathatóvá válik egy tágabb közegben. A másik nehézség egy biennáli esetében, hogy mi eltűnünk két évre, és aztán egyszer csak megjelenünk, és akkor mire felkapják az emberek a fejüket, addigra már be is zárjuk a biennálét, mert a miénk nem olyan hosszú sajnos. Erre pedig azt a megoldást találtuk most, hogy már folyamatosan tudunk dolgozni, hogy programokat szervezünk, amik elvezetnek a biennáléig, tehát folyamatosan felvezetjük olyan témákkal, olyan művészekkel, meghívott vendégekkel, akik már kvázi beharangozzák magának a biennálénak a témáit és programját.
1: És az a veszély nem áll fenn, hogy egyre jobban intézményesülnek?
0: Ez a veszély nem áll föl, hogy túlságosan intézményesednénk. Ez a projekt még mindig nagyon, nagyon épít az alapítóknak a személyes elkötelezettségére. Ez az egyik biztos jele annak, hogy még nem intézményesedett. Jó lenne eljutni egy olyan pontra, amikor tulajdonképpen jól körülrajzolt pozíciókba az emberek szinte probléma nélkül behelyettesíthetők, hogyha valaki elfárad, akkor valaki más átveszi tőle ezt a munkát. Rettetesen nehéz fenntartó nélkül összeszedni pénzt, különösen a működésre, hiszen az európai kultúra támogatás alapvetően projekttámogatás, tehát az Európai Unióban is, de egyébként a legtöbb donornál az a gondolkodás figyelhető meg, hogy az infrastruktúra az helyi szinten biztosítva van, és nemzetközileg pedig a projekteket, az együttműködéseket finanszírozók, azoknak nemzetközi léptékűnek kell lenniük, ahhoz, hogy ezekre a forrásokra számíthassanak. Tehát működési pénzt, ezt minden civil szervezetben dolgozó tudja, működésre pénzt előteremteni, és azt mondom, hogy a művészetben még talán rosszabb a helyzet, szóval ez rendkívül nehéz, úgyhogy egyelőre nem fenyeget minket nagyon annak a veszélye, hogy túlságosan bemerevednénk valami intézményi formátumba. De a másik dolog, ami biztosítja szerintem azt, hogy merevedés ne történjen semmilyen formátumban, hogy megfiatalodott

0: közben a stáb. Tehát mindig csatlakoznánk hozzánk fiatalok, egyrészt önkéntes programok révén, amiknek elképesztő nagy jelentősége van. Tavaly a Biennálén körülbelül 100 önkéntes dolgozott az OFF Biennálé ideje alatt, ami elképesztő. És aztán ezekből az önkéntesekből részben, meg máshonnan is csatlakoznak hozzánk fiatal kollégák, akik a saját látásmódjukat, a saját kulturális igényeiket hozzák magukkal, és azt hiszem, hogy ezek az új energiák nagyon látszanak is mindig az egyes OFF kiadásokon.
1: Tehát akkor mindig ott van a frissesség és a szellemi szabadság, plusz a kreativitás.
0: Igen. Igen, igen.
1: És még mi minden, még annyit beszélgethettünk volna erről, de most akkor az újabb időpont, amire koncentrálnak, az 2027.
0: Igen, május, 2027 május-júniusban szeretnénk igen, megvalósítani a következő kiadást.
1: Nagyon jó munkát kívánok hozzá, sok lelkesedést, és jöjjön máskor is, jöjjön addig ide.
0: Nagyon például. Szívesen.
1: Köszönöm szépen. Somogyi Hajnalka kurátor, az OFF Biennálé alapító vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérült helyének ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső sávot a villamospályak karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12-a és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Hirsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Hirsai úton a Kerepesi út előtt. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Szervusz! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Klasszik Nyitány augusztus 17-én, hétfőn, egy rendhagyó műsorral. Ugyanis a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított, úgymond best of válogatást hallhatnak. Egy a lényeg, tartsanak velünk ma is a Klasszik Rádió hullámhosszán, és élvezzék beszélgetéseinket. A reggeli expressben egy szerdai misztérium játékra invitáljuk önöket a belvárosba, a Turulházba. A címe Genezis, a magyarság dicső korszakát idézhetjük föl egyrészt magunkban, másrészt pedig hét énekes tolmácsolásában a fülünkben is. Kalauzunk Kovács Nóri színésznő lesz. Aztán pedig a nyári hőség idején lapozásra hívunk föl mindenkit. Könyvjelző rovatunkban a Móra kiadó főszerkesztője Lovász Andrea ajánl majd könyveket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Akik pedig nosztalgiázni szeretnének, egyrészt emlékezzenek vissza a saját táborozós nyaraikra, másrészt pedig adják tovább ezt az élményt az új generációknak is. Palotás Attila, a People Team alapítója, több mint 35 éve foglalkozik gyermek és ifjúsági táboroztatással. Lesz tehát miről és kikről beszélni. Közben pedig élvezzék a Klasszik Nyitány muzsikáit könnyedén és nyugodtan. Kívánunk jó szórakozást és remek hétfő reggelt!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Egy szép új világot kívánunk mindenkinek az útravalóban, illetve a disztopikus regény szerzőjétől, Aldous Huxley-tól egy remek utazásos idézetet, hiszen a legjobb és leginspirálóbb és elgondolkodtató az utazás valódi értékéről és az élettel kapcsolatos tanulságokról szóló idézetek gazdagítják most az útravalót. Huxley regényeit egyébként gyakran vizsgálják a technológiai fejlődés, a tömegfogyasztás, a politikai hatalom és az egyéni szabadság kapcsolatának tükrében. Kevesen tudják róla, hogy fiatalon egy súlyos szembetegség miatt részben elveszítette látását. Ennek köszönhető, már bocsánat, hogy nem az orvostudomány, hanem az irodalom felé fordult, és ezért vált a 20. századi irodalom egyik legnagyobb hatású szerzőjévé. De most jöjjön az idézet az utazásról. Utazni annyi, mint felfedezni, hogy mindenki téved a többi országgal kapcsolatban. Tévedni emberi dolog, tévedni jó dolog, az idézet pedig Aldous Huxley-tól származik. Amíg gondolkodnak a tévedéseiken, szóljon könnyed és nyugtató, klasszik Nyitány muzsika.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
2: Budapesti Turulházba invitáljuk Önöket. A magyarság dicső korszakait bemutató Genezis című magyar misztérium játék két felvonásban mutatja meg ősi regényeinken keresztül a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei közepette, hogy milyenek is vagyunk, voltunk, és talán leszünk itt a Kárpát-medence közepén. Hét énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, ősítünk, küzdelmünk nemzet megtartó dalai, a Reggeli Express vendége pedig Kovács Nóri színésznő.
3: Igen, ez is, hogy a kezdetektől egészen a mai napig. Misztériumjáték, mert a szereplők énekelve és nem koreográfiával adják elő a dalokat, viszont segítségünkre van egy nagyon látványos tánckar mögöttünk, akik vizuálisan mégis bemutatják a történetet, és hogy kerek teljes egész legyen, az az élmény, egy nagyon szép videós háttérvetítés is segíti a befogadást. Valahol az ősi múltban gyökeredik, tehát pontosan meghatározni nem tudnám a korát. Mondjuk azt, hogy az ókor, sőt, akár a teremtésig is visszamehetünk a bibliai teremtésig, és hát a első fontos momentum az a bizonyos szarvas űzés, amely Arany János mondájából, regélyéből, mert sokaknak biztosan ismerős, amikor is Nimrodnak két fia, Hunor és Magor, szarvast űzni, szarvast vadászni megy az erdőbe, és hát a szarvas helyek tép tündérlányokra lelve megalapítják a nemzetünknek az ősét. Tehát valahonnan indul, innen indul a darab, amely aztán végig kísér az évszázadokon, és azoknak az eseményeknek a folyamán, amely a magyar történelemhez kapcsolódik, egy-egy dal szól erről. És valahol egy ilyen csendes katarzis pont az, amikor elérkezünk Trianonhoz, és szétszakítják az országot, szétszakítják a nemzetet, és itt mondjuk ki igazándiból a fő motívumot ennek az egész misztériumjátéknak, hogy a megmaradásban az erő az összetartozásban van. A jövő az talán még most is íródik, hiszen a Trianon után mégiscsak egyben maradtunk, és ugye még azért 56 eseményei is megtépáztak bennünket, de amint mondtam is, összetartozás, összefogás, szeretetben és hitben, és az ősök tisztelete, és az ő hagyományaikat és értékeiket követve haladunk a jövő felé. Hát mindannyian jártunk történelem órára, de azért azt mondanám, hogy azóta már fejlődött a tudomány, és újabb dolgokra derült fény, ugye azért a genetika, a DNS szekventálás nagyon-nagyon sok mindenre fény derített, és az, ami eddig regének, mondának vagy mesének tűnt, az egyre jobban kezd a történelmi tényként bevonulni a köztudatba, de azért a művészeten keresztül teljesen más ezt megközelíteni, mint a történelem könyvekből, vagy a történelem tanár által előadott száraz tananyagból, és hát nem véletlenül szeretnénk ezt minél több fiatalhoz is eljutatni, mert a saját magam emlékeiből emlékszem arra, hogy azért a történelem órák néha nagyon kemények voltak számomra is, és néha nem láttam az összefüggéseket benne. A daloknak egy jó része populáris, folkos, rockos hangzásvilágot kapnak, hát ha így közelebb áll majd az ő szívükhöz is, és hát nyilván a vizuális látvány is segíti, hogy ezt minél jobban közelebb érezzék a szívükhöz. A hét énekesnek különböző műfajokban érzik otthon magukat, és mindenki a saját lelki világát hozta bele ebbe a darabba. Én a folkos hangzást képviselem, és hát nyilván a hangszerekben is, a hangszerelésben is ez dominál az én dalaimban, de vannak olyan szereplők, akik például a rock világából érkeztek, vagy az ilyen liraibb hangvételű gitárkíséretes dalok világából. Az a szép az egészben, hogy mint ahogy ez a rádió is, mi magunk művészek is szimbiózisban tudunk lenni a darabban. Nagyon sok élő hangszer, nagyon sok autentikus hangszer szerepel, és például rokonnépek, testvérnépek hangszerei is bekerültek, hiszen az őstörténetünk, a honfoglalás előtti időkben még ezek a népek annyira nem váltak külön, és így az ő zenéjük a mi zenénkkel nagyon rokonítható. És nagyon szívesen kísérletezek a populáris hangzásvilág, akár a klasszikus hangzásvilággal is, és ezeket beépítem a repertoáromban. Természetesen az alapnak is, alapja mindennek is a gyökere a magyar kultúra, a magyar népzenei és néphagyomány kultúra. Én nagyon sokat járok Erdélybe, még a mai napig is gyűjteni. És ezeket a gyűjtéseket, ezektől a csodálatos emberektől mind-mind megpróbálom megfogalmazni, vagy a dalban, vagy a zenében, és ezeket közkincsé tenni, hiszen ezek az értékek azt gondolom, hogy a mai világra, mai világban is ugyanolyan fontosak. Semmiképpen nem egy szomorú előadás, sőt, egy nagyon felemelő előadás. Én azt gondolom, hogy ebben a két órában olyan pozitív energiákat adunk a közönségnek és kapunk tőlük, amelyek felemelnek minket, hiszen ebben a darabban nem a panaszkodásról, nem a kifejezetten a szomorúságról, a keserűségről van szó. Persze természetesen, mint minden dramaturgiában, ebben is vannak mélyebb pontok, de az egésznek a végkicsengése egy nagyon pozitív és nagyon előremutató. Nyilván mindegyik dalnak lelke van, és mindegyik nagyon fontos témáról szól, de talán a legpopulárisabb, vagy inkább azt mondom, a legslágergyanúsabb az az egésznek a végén hangzik el repülj madár formájában, hiszen ez a repülj madár feldolgozás, ez az országimás dalunk. Nagyon szépen alakul az én saját privát koncertnaptáram is, és rengeteg projektben vagyok benne, viszont a Genezis azért sok is a szívem csücske, nagyon szívesen csinálom. Úgy érzem, hogy a stáb összes tagjával szoros barátságot sikerült kötni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ez a darab minél több helyre elkerülne.
2: Téged, Vörös Marti Imrét, Hefner Attilát, Fehér Boglárkát, Szepesi Ricsoszt, Szőke Tímeát és Király Tibort, mint hang.
3: Esetleg megemlíthetjük az egésznek az ötletgazdáját, a producerét, Szeremleiné Koncz Krisztinát, aki felkarolta a magyarságot, és arra gondolt, hogy ebből az örökségből szeretne erre fordítani.
2: A ruhákról már volt szó, de hozzád köthetők saját készítésű és tervezésű ékszerek is, ez megmutatkozik, ez látható?
3: Igen, ezen a misztérium játékon a saját ruháimat és kelengye ékszereimet viselem, és nagyon jó, hogy végre van egy olyan alkalom, ahol ezeket megmutathatom. Mindennek utána jártam nagyon sokat, és magát az ékszereket is úgy készítettem el, egyébként ezek súlytázsinór ékszerek, amik nyilván abban a korban nem léteztek, de a motivum világuk és a forma világuk, hogy hasonló legyen ahhoz az ékszerekhez, amelyeket mondjuk honfoglalóiseink a veretes ékszerekben hordtak. Az anyagkiválasztásban pedig nagyon mélyreható tanulmányokat végeztem, és például olyan anyagokat rendeltem, amelyek olyan brokátsejmek, amiket hordhattak a honfoglalók, és olyan mintaviláguk van, ami szintén közel állt hozzájuk, például ez az indás, griffes palmetta mintás motivumvilág. Palmetta, azaz lilium minta. Tudod, a tarsói lemezeken rengeteg ilyen van majd, ha így az emlékeid
2: ja, csak nem tudtam, hogy ez...
3: Az mind a palmetta minta. Jegyek már elérhetőek az előadásra.
2: Köszönjük szépen az invitálást, a vezetést és a szépséget Kovács Nóli színésznőnek. Ő is ott lesz a budapesti Turulházban a Genezis című magyar misztérium játék előadásán. Történelem, hagyomány, dicső korszakok, bukások és egy reményteli jövő. Ezt kívánjuk, ezt ajánljuk. A két felvonásos darabbal.
1: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt lezárták a belső sávot a villamospályak karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12-a és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

ez továbbra is a Nyitányi Best of válogatása az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik majd különleges összeállításunk újabb emlékezetes részletekkel. És mielőtt jönnének a hírek, gyorsan fölköszöntjük együtt a Jácintokat, akik ma névnaposak, illetve ha még érdekesebb keresztneveket keresnek, akkor nézzenek utána, vajon mit jelenthet az Ete, a Hetény és a Kármán név. Egyrészt jó kutakodást kívánok, másrészt mindenkit fölhívok, hogy jöjjenek vissza a hírek után. Mi biztos itt leszünk könnyedséggel és nyugalommal, vagyis klasszik nyitánnyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napközben hőség, estétől enyhülés várható záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton a Szabadság hídtől az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál és a budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északi irányban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ez itt a Klasszik Rádió reggeli műsora a nyitány. Szokás szerint 10 óráig várjuk Önöket, ma azonban rendhagyó műsorral, hiszen egy úgymond best-of válogatást hallhatnak legemlékezetesebb pillanatainkból és beszélgetéseinkből. Az biztos, hogy nem sokára lapozunk, hiszen könyvjelző rovatunkban a Móra kiadó legkánikulaibb, legvakációhoz valóbb és legfrissebb újdonságairól beszélgetünk majd Lovász Andreával, a kiadó főszerkesztőjével. Még mielőtt azonban kötve, fűzve és lapozva nekilátnának az olvasásnak, élvezzék remek muzsikáinkat könnyedén és nyugodtan, vagyis klasszik nyitányosan.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: És itt a Nyitányban megígértem már mindenkinek, meg föl is hívtam a figyelmét mindenkinek arra, hogy nyáron is jó olvasni, strandon is jó olvasni, a teraszon is jó olvasni, este is jó olvasni, most már vége van a VB-nek, úgyhogy nem kell félszemünkkel valahová a képernyőre nézni, hanem minden szem szegeződhet a betűkre. És nyilván így van ezzel Lovász Andrea is. Jó reggelt kívánok, kedves Andrea!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: A Móra kiadó főszerkesztőjeként beszélhetünk, de inkább, mint az én segítőmön, segítsen rajtam jó sok könyvvel, finom könyvekkel, és először oszlassunk szét, vagy el kell még oszlatni tévhitet, amikor azt mondom, hogy Móra kiadó, akkor mindenki csak és kizárólag gyerekekre gondol, amivel nincsen semmi baj, de hát azért nagyon sok 18 pluszos könyve is van a Mórának. Ugye már nem áll fönn ez a tévhit?
3: Nem, hát annyiban, hogy nem Móra van a borítóra írva, hanem azt írja a borítón, hogy Trend kiadó, de ez a Mórának egy imprintje, tehát, hogy létezik, felnőtt tagozata is a Mórának.
2: Jó, és egy jó krimiről biztos, hogy kell majd a végén beszélnünk, de először jöjjünk át, vagy maradjunk még mindig a gyerekeknél. Mi a szlogen? Mire jó az olvasás? Miért kell, nem kell természetesen, miért jó olvasni, ha az ember még gyerekfejű, vagy olyan fiatal, hogy irigylés
3: sem álltok. Hát ezt általában csak a felnőttek fogalmazzák meg maguknak, hogy miért is kell a gyereknek olvasni, mert ezt fejleszti, meg azt fejleszti, meg milyen okos lesz, meg milyen empatikus lesz, meg egyebek. De hát a gyereknek igazából szerintem csak az egyedüli indok, hogy szórakozzon jól, élvezze az olvasást. Tehát, hogy semmi mással nem lehet motiválni, hogy figyelj, ezen nagyon jól fog szórakozni. Tehát ez egy gyereknek szerintem nem fontos, hogy mire jó az olvasás, hiszen arra jó, mint bármi egyéb szabadidős tevékenység legalább. Ha van olyan szórakoztató, mint mondjuk homokvárat építeni, vagy nem is tudom, scrollozni a monitoron, ez egy nagyon szélsőséges példa volt.
2: Hát, de létező.
3: Akkor ennyi elég. De talán igazából a kihívás az, hogy azt kell elérni, hogy vegye a kezébe azt a bizonyos tárgyat, azt a könyvtárgyat, és hogyha jól választottunk, akkor nyertünk van. Csak addig el kell jutni, hogy vegye a kezébe.
2: Jó, természetesen magyar szerzőkről, meg a trambulinról kéne mesélni, de úgysem fogok kibújni a bőrömből, a kis Nikolász sorozata. Él még ez a rettenetes kisfiú, illetve az iránta érzett szeretet? Hát, ha létezik rossz gyerek, aki szétver várost, rendőrséget, családot, vasárnapi ebédet, szóval, ha akarom, ez egy hihetetlen ellenpélda arra, hogy vállaljunk egy gyereket, de hát mindenkit szórakoztat és imádnivaló, ugye még mindig?
3: Igen, és több kötetben létezik, a Móra kiadó adja ki. Tehát, hogyha van a rossz csontságnak ilyen űstípusa, űsatya, akkor az kis Nikolás. És az a lényeg, hogy szórakoztató. Tehát, hogy nem felnőtteknek kell ezt olvasni, hanem ha már az volt az első kérdés, hogy mire kell, akkor gyerekeknek, hogy lám-lám, így is lehet gyereknek lenni, és hogy mennyire jó. Sok minden belefér ebbe a gyerekvilágba. Tehát én szeretem, hogyha egy kicsit így felnőtt pukkasztók a gyerekkönyvek, tehát hogy egy kicsit így kacincson össze az olvasó, a szerző, a könyvvásárló a gyerekkel, hogy egy kicsit merjen mindenki gyerek lenni, és erre Nikolász tökéletes példa.
2: Rendben, akkor jöjjön Takács Dani esete az univerzummal, illetve a trambulin, ami mit célt szolgál a trambulin, hogy jó magasan legyünk, vagy hogy belekerüljünk valamibe?
3: Hát ne törjük el a lábunkat.
2: Jó, oké,
3: rendben. Igazából azt jelenti, hogy lendülj bele az olvasásba, ez a sorozat szlogenje. Azoknak ajánljuk, akik már biztosan tudnak olvasni. Tehát, hogy, de és kíváncsiak a saját teljesítményük, és hogy el tudok olvasni egy egész regényt. Mert ezek kis regények értelemszerűen, tehát olyanok, mint egy hosszabb mese, és sok kötete van a sorozatnak, nem csak Takács Dani esete az univerzummal, aki egy axolotlal indul az univerzum megmentésére, de hát ott van a Kertész Erzsinek a Csízió a varázslója, ami egy meseregény, vagy Majoros Nórának a Bonyolult egy családja, ami egy ilyen szeleburdi család újrahangolása, egy kicsit újragondolása egy mozaik családdal. Tehát sokféle témában humoros és szórakoztató történetek, talán így lehet összefoglalni az egész sorozatot.
2: Bonyolult egy család, meg az Olga Majoros Nórától hihetetlen címek vannak, és hihetetlen könnyedségek? Itt azért a hangsúly azon is van, hogy ez könnyed legyen, ugye?
3: Igazából tartalmában legyen könnyed, vagy nem feltétlenül könnyed, de ezeket most pont úgy sikerült választani, hogy ezek itt a kalandokon van a lényeg, az akción, a cselekményen, a szituációs humoron, a nyelvi humoron, tehát nem annyira lelkileg megrázó könyvek, hogy így mondjam. Tehát hogy ezek sikerélmény a kulcsszó. Tehát, hogy legyen könnyű elolvasni, és hát annál könnyebb elolvasni, minél inkább viszi a könyv a cselekmény pörög.
2: Én tudatlanságommal mindig megdöbbentem a hallgatókat, de most azzal is megdöbbentettem, hogy kiejtettem a Grimm nővérek címet, illetve kifejezést. Én tudom, hogy a fivérek vannak benne az irodalomkönyvekben, de kik ezek a nővérek?
3: Na, hát ez egy jó kérdés. Nem, tehát, hogy igazából egy kicsit mostan meglepett engem, hogy nagyon felkészülten kérdezel bizonyos címekbe. Ez a Grimm nővérek a Móra kiadónak a fantasy sorozata. Hát igazából nem sorozat ez, hanem egy könyvcsalád. Tehát igyekszünk a kortárs fantasy kínálatból válogatni. Ez egy fordítás. És a Grimm nővéreket igazából a Grimm meséket mesélik újra, vagy hát a Grimm mesék toposzait egy fantasy történetbe foglalta bele a szerző. Egyéb kísérleteink is vannak, hogy egy kicsit a fantasy műfaját közelebb hozzuk, vagyis hát abból a romantasy kínálat, ami most túlteng a piacon, és egy kicsit nagyobbaknak szól, az egészen kisebbeknek is kínáljunk fantasztikus történeteket, és a Grimm nővérek mellett mondanám ismét csak a Majoros Nórát, aki egy klassz sorozatot indított útjára Csillagközi kikötők címmel, ami egy kicsit sci-fi, egy kicsit fantasy. Van egy új fordításunk, az utolsó mesemondó, szintén fordítás, hogyha gondolom sokan a hallgatók közül ismerik az emlékek őrét, ennek egyfajta továbbgondolása, sci-fi és fantasy kombinációja, mutánsa, a szerelem gyereke, nem is tudom, hogy nevezem, minden esetre egy többszörösen díjazott kötet az is. Tehát, hogy kicsit így kacsingatunk a külföldi irodalom fele is, meg a hazaiak fele is, hogy valamiképpen ezt a fantasyt szelidítsük, mesévé szelidítsük, ahogy tetszik.
2: Hazai és külföldi, meg volt itt már, mi volt, hogy a képernyő, meg tiktokozás, vagy telefon, valahogy hozzuk össze, amikor azt mondom, hogy flow, akkor sokak hátán föláll a szőr, ha pedig az angol tudásommal nem jövök elő, de azt mondom, hogy nyár Walesben, akkor meg azt hiszik, hogy hát az valami magyartól tök idegen, pedig mind a két könyv rendkívül magyar, és rendkívül szórakoztató, és rendkívül hasznos. Győri Kataliné és Sonfai Annáé.
3: Igen, a flow igazából, ha most mondjam azt, hogy voltak régen a csíkos könyvek.
2: Tessék mondani, és igen, én sírni mondom, fogok jó. A nosztalgiától.
3: A csíkos könyvek azt jelenti, hogy kicsit nagyobbaknak, kamaszoknak, igen, kamaszlányoknak jellemzően kínáltak olvasni valókat mindenféle témában. Hát ezt talán még emlékeznek sokan a Móránál erre.
2: És nem csak lányok.
3: Ennek egyfajta újjászületése, reinkarnációja ez a flow. Legyél ott, legyél a része, legyél benne. Ezek kortárs történetek, kortárs lányokról, hétköznapi történetek, nem sci-fi, nem fantasy, nem szerelmes könyv, mindenféle napi problémákról szólnak. A Sonfai Annáé, ez a One More Cup of Coffee, ami egy Bob Dylan számról kapta a címét, egy nyári vakáció történet, tökéletes nyári olvasmány, építőtábor, külföldön, katedrális restaurátortábor, ahol a világ minden tájáról jönnek fiatalok, és hát a főhőssel sok minden történik, aki mellesleg zenélni szeret és énekelni. És teljesen véletlenül a másik könyv, a Nem festek álmokat, szintén egy művészi hajlamú kislányról szól, aki viszont rajzolni szeret, és ő pedig egy évet tölt kint Skóciában az édesapjával. És hát ott egy gimnáziumi év ugyan, de nyári olvasmánynak is tökéletes, mert hogy nem csak arról szól, hogy milyen egy iskolai év Skóciában a maga szokásaival és hagyományaival, hanem ilyen titkos családi történet is kibogozódik a végére. Erre nem mondanám azt, hogy nagyon helye húj a könyvek, tehát nem a humoron és az akción van a lényeg, de nem is annak a korosztálynak szólnak.
2: Rendben, én most Lovász Andreától nem sokára egy kis türelmet kérek, de azonban rákérdezek az átjárásra. Tehát most a zene után úgymond felnőtt könyveket kérdezek, de ezek odaadhatók a gyereknek, nem? És a flow-t is el szabad nekem is olvasni. Én már elmondtam 25.
3: Inkább ez csak egy irányú lenne, tehát a flow-t egyértelműen ajánljuk felnőtteknek is.
2: Jó.
3: Már csak azért is, hogyha valami a kell szóra visszautalja, hogy egy kicsit lássuk meg, hogy milyen, hogyan működik a kamaszok agya, vagy talán egy ilyen használati utasítás kamaszokhoz. Viszont a trendkiadó könyveit nem ajánljuk gyerekeknek.

0: strandon is jó olvasni, a teraszon is jó olvasni, este is jó olvasni, most már vége van a VB-nek, úgyhogy nem kell félszemünkkel valahová a képernyőre nézni, hanem minden szem szegeződhet a betűkre. És nyilván így van ezzel Lovász Andrea is. Jó reggelt kívánok, kedves Andrea!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Móra Kiadó főszerkesztőjeként beszélhetünk, de inkább, mint az én segítőmön, segítsen rajtam jó sok könyvvel. Kell engedményt tenni a nyári könyveknél, annak habkönnyűnek kell lenni, vagy nyugodtan vihető strandra, fűszfa alá, teraszra egy-egy nehezebb olvasmány is?
1: Hát nem annyira habkönnyűre szavazni, hanem arra, hogy mi az, amit nagyon elszerettem volna egész évben olvasni, és csak néztem, hogy mi minden jelenik meg, és mennyi mindenre nincs időm évközben, és erre jó a szabadság, a nyár, akár a part, akár a fűszfa, hogy végre elolvassuk azokat a könyveket, amelyekre nem volt időnk mondjuk munka közben. De nem a műfaj a lényeg, hanem hogy a vágyak teljesüljenek, az olvasási vágyak.
0: Jó, hát ezért beszélgetek, Andrea, hogy segítsen. Jó, és nem véletlenül Kertész Erzsi neve nem először kerül elő, ő nagyon otthon van Csízióban, Csemetékben, meg egy kicsivel nagyobbakban is, ráadásul egy olyan műfajban, amit mindenki így két kézzel eltol magától, hogy dehogy én csak Medzót nézek, meg Artét, meg, és közben pedig ott vannak az influencerek, akikre az ember rákattint. A fene vigyel, de tényleg ráket. Ivetre is rá kell kattintani, ő a főszereplője az Idegenháznak.
1: Hát Ivetre biztos nem kell rákattintani. Ivet kimondottan egy irritáló személyiség, de ugye azt szokták mondani, hogy ami rossz a szereplőnek, az jó a regénynek, tehát ő úgy van kitalálva, egy influencer, aki hát felkészül egy újabb lépésre, a karrierje újabb lépésre, nem akarok sok mindent elárulni, és így költözik be a barátnője egyik vidéki nyaralójába. De az Idegenház nem csak ezt jelenti, hanem azt, amit magába is meg kell találnia, azt az Idegenházat. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes történet, mert azt hinnénk, hogy egy ilyen kis könnyed olvasmány, és kiderül, hogy itt elég komoly pszichológiai háttere is van a könyvnek. Nem véletlenül, ugye Kertész Erzsinek pszichológus az alapszakmája. De egész megrázóra sikeredett, kicsit misztikusra, nagyon elgondolkodtatóra, és az az irónia, ami rá mindig jellemző, ez a felnőtt könyvében is jellemző, tehát azért elég jó, és elég közelről az arcunkba tolja a tükröt. És ez nem mindig kellemes szembesülni saját magunkkal.
0: Na, mondtam én, jó indítás volt a habkönnyűség, mert arra rá lehet csapni, hogy dehogy. Na, de akkor mit kell mondani az új két Atkinson könyvről? Próbáltam, hogy mit ír róla a Daily Express, meg maga Harlan Coben, meg... Szóval ez egy igazi krimi, ugye?
1: Igen, és ez a második kötete, bár ugye nem sorozatban kínáljuk ezeket a könyveket, de 2025-ben már jelent meg tőle a Szent Lányok címmel. Egy másik krimi, ugyancsak itt a Trend kiadónál. Itt igazából én azt mondanám, hogy ami érdekes, ez a Jackson Brodie nevű magánnyomozó. Tehát úgy, ahogy Sherlock Holmes és Miss Marple és a többi krimi nyomozók, ott igazából az ő alakja az érdekes, az ő személye az érdekes, az ő étjárása, gondolkodás mondja. Tehát, hogy aki elolvas az egyiket, az biztos a másikért is fog nyúlni. Egy kicsit nem szokványos krimik, hanem mozaik-szerű cselekmény építkezés van, és a sok-sok részlet egyszer csak így összeáll. Most remélem, hogy olyasmit mondtam, hogy amikor ugye a cselekményt elhárulnám.
0: Jó, de hát igazi krimiről van szó, meg nem is spoilerezünk, hogy minden műfajt idehozzunk. Viszont kell beszélni róla, én voltam nemrégiben egy nagy áruházban, amikor sírni kezdek, az a pillanat, amikor meglátom, hogy már vannak tanszerek kirakva, de a mora.hu oldalon mindig ott van a pedagógusoknak. Nekik mit lehet ajánlani? Mit csináljanak szegények nyáron? Felejtsenek el mindent?
1: Semmit ne csináljanak. Menjenek koktélozni valahova, vagy lógassák a lábukat, vagy számlálják a pitypangokat a mezőn, ne csináljanak semmit. Jó, persze, ez vicc. Sok minden van, ami nekik is ajánlható, itt a Móra Edu fül alatt. És most, hogy a tankönyvpiac is így hirtelen berobban, felszabadul, tehát így egyre nehezebb dolguk lesz, vagy hát nem nehezebb, könnyebb persze, csak a tájékozódást az segíti mondjuk, hogy a Móra Edu oldalán vannak mindenféle segédanyagok.
0: Iskolai előkészítésről, fejlesztésről.
1: Ennyi, hogyha valaki nagyon ilyen mazokista, és már előre akar készülni az őszre, akkor itt nyugodtan böngészhet, mert sok minden újdonság van, a foglalkoztatóktól kezdve egészen a gyerekeknek szóló gyakorlófüzetekig, sőt, most megjelent egy olyan könyvünk, ez másik ilyen szadista szülőknek, ez a teker számol. Ez egy kincskereső könyv, igazából fantasztikus, mert kalózok vannak benne, és arról szól, hogy hogyan találják meg a kincset, de hát a könyvbe bele van építve egy ilyen kis trükkös kis számológép, ahol a gyerek tekergeti a korongokat, és akkor az összeadást ellenőrzik, hogy hú, milyen jól megszámolta, hány pálmafa van a szigeten meg a parton. Ez a szórakoztatva, tanulni, tanulva szórakozni, ez egy ilyen több száz éves szlogen, de aki éppen ennek szeretné szentelni az utolsó nyári heteit, az talál magának kínálatot itt a honlapunkon.
0: Jó, nyilvánvalóan rabolom Lovász Andrea idejét, de hát az természetes, hogy rákérdezek, mert évforduló is van, meg minden van Janikowski Évára. Aki még hiányzó fehér foltokat fedez fel magában Janikowski Évából, mit olvassa nyáron tőle?
1: Hát, ha gyerek, igen, akkor mindenképpen a Még óvodás vagyok. Ez egy fantasztikus kis könyv, ugye már ismerős lett ez a Már óvodás vagyok, igen, kötetünk, de vannak, még voltak olyan szövegek, most már csak múlt időben, amelyek eddig nem jelentek meg kötetben, most viszont igen. Aha. És ez a Dani nevű kisfiú, Réber László fantasztikus illusztrációival meséli azt, hogy mi minden történik vele az óvodába, és ezek eddig még egy kötetben nem láttak napvilágot, mert csak folyóiratban voltak benne. Egész a kis csoporttól óvodáskor végéig, tehát nem óvodai készülődésre kell, hanem csak úgy szórakozásból, hogy mennyi minden vicces és jópofa dolog történik, és néha elgondolkodtató dolog egy kisfiúval. Tehát ez egy abszolút kuriózum az évforduló kapcsán. És hát a felnőtteknek pedig ott van a Janikowski Éva emlékkötet, az utazás az íróasztalon körül, ami egy album, ha úgy tetszik, azért is emlékkötet a címe, sok-sok fényképp, levelek, visszaemlékezések, lektori jelentések, kiadói tervek, családi levelek, mindez egy kötetben Janikowski Évára emlékezve.
0: Plusz még a janikowskieva.hu weboldalt is ajánlom, de ide is el lehet jutni a mora.hu-ról, úgyhogy maradjunk abban, hogy semmi sem kell, de olvasni nagyon jó, és ilyenkor minden restancia behozható. Én kívánok a nyár maradék részére jó egészséget Lovász Andreának, és megköszönöm a segítséget, különösen a mazohista szülők kifejezést, azt én nagyon imádtam, úgyhogy a Móra Kiadó főszerkesztőjeként már elnézést, legalább ilyen újdonságokat is behozott a beszélgetésbe, abba a beszélgetésbe csak előre szólok, ami Spotify-on újra hallgatható, és le lehet akkor végre jegyzetelni, hogy melyik kis Nikolá könyvet kell még odaadni a gyereknek, és hívni egy úttal üvegest is, meg lakberendezőt, meg autószerelőt. Andrea, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, és szép nyarat önnek is.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton a Szabadság hídtől az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál és a budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északi irányban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92 egyezik továbbra is a Nyitány Best of válogatása, az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik ez a különleges összeállítás. A hírek után egy picikét táborozunk. Egyrészt meglessük, mi a jó a táborozásban, másrészt megtudjuk, kiknek való, és mi fér még bele ebbe a nyárba 2026-ban. Könnyedség és nyugalom, Nyitány, nem sokára folytatjuk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
7: Nagyon sok szeretettel köszönti Önöket a Klasszik Rádió reggeli műsora. Az utolsó órában is rendhagyó adással jelentkezünk, hiszen élő műsor helyett a legemlékezetesebb pillanatokból összeállított, úgymond best of válogatást hallhatnak. Vendégünk lesz Palotás Attila, a People Team alapítója, ő már több mint 35 éve foglalkozik gyermek és ifjúsági táboroztatással, így hát nagyon jól tudja, hogy a közel 10 hetes nyári szünetben milyen minőségi táborok várják a fiatalokat itthon. Szabadság, közösség és valódi élmények, ez kell a fiataloknak, és ez nyugtatja meg a szülőket. Illetve a Klasszik Nyitány könnyed és valóban nyugtató muzsikái.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
2: Messze nem luxus, a tegeződés sem luxus, és gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Én pedig a tegeződést most felhasználom, hiszen nagyon régen találkoztam először Palotás Attilával, a People Team alapítójával. Jó reggelt, Attila!
3: Jó reggelt, szia! Szia, Balázs!
2: Nagyon sok ideje foglalkozom, el kéne árulnom, hogy mióta ismerjük egymást, de szóval több mint 35 éve foglalkozó gyermek- és ifjúsági táboroztatással. Tudsz egymást fiatalságról, meg az ő nyári elfoglaltságukról. Attila, aggódó szülők kedvéért, meg hogy részt vegyek én is a Ja Istenem digitalizáció című fölháborodásban. Szóval változtak a gyerekek, vagy ugyanolyanok a gyerekek? Ezek a gyerekek ugyanolyanok, mint régen, szerinted?
3: Semmiképpen nem. A felnőttek sem ugyanolyanok. De mi azért azon vagyunk az összes táborunkban, meg a nagy táborunkban, az összes szekcióban, hogy ha nem is elrángatjuk őket a képernyők elől, de azért elhozzuk őket, ami tök jó módszer van erre, egy csomó programot kell számukra kínálni, meg bekínálni, amelyekből választhatnak.
2: Foglaljuk le őket, és akkor minden rendben van?
3: Minden rendben lenne, akkor, hogyha nem kéne folyamatos legyen, úgyhogy valószínűleg az évtizedekkel ezelőtti módszerekhez képest ez sokkal több energiát meg odafigyelést igényel, de hogyha a táborszervezők élvezik, amit csinálnak, akkor ez jól működik. A gyerekek pedig ebben partnerek.
2: A Neumann Egyetemmel indult ez ugye 1991 környékén ott a Kecskeméti kampuszon, ha jól olvastam, meg tudom, de a peopleteam.hu weboldalt ajánlom mindenki figyelmébe. Attila, néha bólincs, az jól jön rádión keresztül.
3: Hát igen, és nem, 2005 óta vagyunk.
2: A számok, ugye? A számok.
3: A kollégiumban, de a 90-es évek eleje, az indulás, a stimmel, csak nagyon sokáig, sok-sok évig váltogattuk a helyszíneket. 2005 óta vagyunk itt a Kecskeméti Homokbányai kollégiumban, ami a Neumann Egyetemhez tartozik, igen.
2: Jó, ez egy kiigazítás volt, most azonban magyarázatot kérek tőled. Attila, mit jelent a helikopterszülőség? Ezt olvasni mindenfelé.
3: Van erre egy jó sztorim, illetve sok jó sztorim van, de ez elég vicces. Mondjuk egy gyerek lejön az ebédhez a táborban, igen, és fölhívja az anyukáját, mert nem találja a villát. És közben háttalál annak az asztalnak, ahova ki vannak pakolva az evőeszközök, de az anyuka telefonál, hogy nincs evőeszköz a táborban, és hogy ez most mi. Hát ez egy tök jó illusztráció.
2: Ez nem jó. Tessék ilyen bot csinált a pszichológusnak nekem elmesélni, hogy ez milyen bajt okoz, miért szokjunk rá erről, vagy miért ne szokjunk rá, hogy ilyenek legyünk.
3: Bár tudom, mindannyian tudjuk, nem? Hogy ez mindannyian tudjuk, hogy ez nem jó.
2: Igen, de Ransburg Jenő meg a családi kör azt mondta, hogy vannak meleg, engedékeny szülők, és néhány dolog abban még belefér, de ez a teljes ellátáskiszolgálás. Attila, hány gyereket jelent ez így táborosztatásilag, ez a több mint három évtized?
3: Négy túrusunk van nyaranta, és most már átléptük a 30 ezres létszámot, tehát több mint 30 ezer gyerek nyaralt nálunk az elmúlt 35 évben. Ez a 36. nyarunk.
2: És milyen tematikában? Nyilván van angolos tábor, van mindenféle.
3: Igen, nem is tudom felsorolni az összeset, mert 20-valahány van.
2: Aha.
3: Angollal, meg némettel kezdtünk. Uh-huh. Most már a nyelvtanulásból az angol maradt, és a drónépítésen át a színészetig, a kézműves, meg a művészeti szekciókon át.
2: Jó, persze, hogy ezt mondtad, nem, és nem merted mondani a brókerek és tőzsdecápák tematikát.
3: Ja, igen, van egy ilyen is, ez igaz, ez igaz.
2: Ami szintén...
3: Ez csak egy turnusban, igen.
2: Meg a galaktikus és a science fiction drónok.
3: Az meg egy új, igen.
2: Kukta, ezek vannak. Na, a helikopter szülőségről megtudtuk, hogy rossz, kerüljük el. Ugyanakkor én mindenféle összegzést olvasok, az én feleségem gyermekvédelemmel foglalkozik, és azt mondják a tudósok, hogy azért egy nagyon nagy százalékban elmagányosodó generációról beszélünk, hihetetlen mentális terhekkel. Erre jó a tábor? Bocsánat, ez ellen jó a tábor?
3: Szerintem igen. Azt gondoljuk itt mindannyian, hogy igen. Mi nagyon dolgozunk azon, hogy ez így is legyen, meg hogy így első kézből napok alatt megtapasztalják a gyerekeken keresztül a szülők, meg a gyerekek közvetlenül, hogy hogyan lehet másként. 5-4 gyerekre jut egy táborosztató. Úgyhogy mi sokan vagyunk pont azért, hogy semmilyen értelemben senki ne veszhessen el. Ez jól működik nálunk.
2: Jó, ugyanakkor most jön a becsapós kérdés. Az, hogy ennyire figyeltek a gyerekekre, hogy ilyen kis létszámra van egy-egy foglalkozó, ez nem jelenti azt, hogy akkor most ő lesz a helikopter a szülő helyett?
3: Ja, pontosan nem azt jelenti, mert ez csak az össz létszám szerint számolva van így. Aha. A gyerekek nem úgy vannak... Tehát nem úgy csoportosítjuk őket, hogy 4 gyereket kísérget egy táborosztató, hanem kapcsolódnak a szekcióvezetőikhez, a mókusoknak hívjuk őket, általában az animátorokhoz, a csapatvezérekhez, azokhoz, akik ugyanazon a folyosón laknak, amelyen ők. Az a célunk, hogy mindenki megismerje a lehető legtöbb embert. Úgyhogy itt ilyen állandó forgás meg pörgés van az ismerettségekkel is.
2: Én azért járok 4-es-6-ossal, hallom, amit a népem mond, és a népem néha azt mondja, hogy túl jó ennek a generációnak, túl jó ezeknek a gyerekeknek. Van erre egy jó válaszod, Attila?
3: Nagyon akarjuk azt, meg nagyon rajta vagyunk, hogy közreműködjenek mindennel. Túl jó különben, igen. De hát ez a felnőttek kényelme is. Tovább adjuk a gyerekeknek. Azt hiszük, hogy innen indul minden.
2: Közösségi terek, nekünk volt, bocsánat a nekünk ér, de voltak játszótereink, bandáztunk, a szerencsésebb lakótelepei gyerekek lejártak, ma pedig, hát én nem nagyon látok együtt bandázó gyerekeket, mindenki megy haza, szegények az akkora hátizsákjukkal, mint ők, hihetetlen leckéik vannak, hihetetlen tantárgyaik vannak. Hiányzik a bandázás?
3: A táborban?
2: Ott van.
3: A táborban azért nem, mert ez itt működik, mert szerveződnek már az első napon, vagy a tábor első óráiban ezek a mi tábori csapataink, és ezek egy héten keresztül versengenek egymással. Oh. És ha évközben ezt a bandázást nem is művelik a gyerekek, vagy nem mindegyik, a táborban rögtön rájönnek erre valóban órákon belül, hogy hoppá, ez valami más, és lehet tulajdonképpen nincsen határa, végtelenségig lelkesedni a csapatért, valami közös célért, és így tovább, úgyhogy ez egy jó közeg ehhez.

0: messze nem luxus, a tegeződés sem luxus, és gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Én pedig a tegeződést most felhasználom, hiszen nagyon régen találkoztam először Palatás Attilával, a People Team alapítójával. Jó reggelt, Attila!
1: Jó reggelt, szia! Szia, Balázs!
0: És nyilván a 3 évtized, vagy a 3,5 évtized azt is jelenti, hogy fölnőnek ezek a csemeték. Van, aki már visszajött, és ott van nagyként a kicsik között?
1: Nálunk szerintem, de ezt nem, erre nem készítettem statisztikát a beszélgetéshez, de 20 emberből 19 táborozó volt. Azt tudni. Valamint van még egy olyan is, hogy egy csomó olyan szülőnek a gyereke jelenik meg évek óta, akik nálunk táboroztak. Úgyhogy ez egy ilyen tuti kör, körbeért minden.
0: Jó, itt közben jöttek nekem telefonok meg SMS-ek, hogy akkor ti elveszitek a telefont? Itt erről van szó?
1: Azt azért nem merjük, mert ez a mi táborhelyünk óriási. Ez itt vannak mindenféle parkok, meg közösségi terek, a csapatok jönnek-mennek. Hogyha 1, 2, 3, 5 telefonszámon keresnék a szülők a gyerekeiket, csak mert beszélni akarnak velük bármi miatt, akkor nehezen találnánk meg őket rögtön. A telefon nem veszük el, de azért azt tanácsoljuk a gyerekeknek, hogy mindenki tartsa a szekrényében, ha csak lehet, és akkor vegye elő, amikor szüksége van rá.
0: Amikor a tematikára rákérdeztem, azért abban volt egy olyan hátsó szándék, hogy azt kitalálja ki, azt a szülő találja ki, vagy a gyerek találja ki, melyik a jobb?
1: Jellemzően a gyerek.
0: Gyerek?
1: Azok a tematikák, amelyek ilyen érdekesek, meg újak, a drónépítés is ilyen, meg a robotika, meg a, te említetted, a galaktikus tiki tábor. Ezek tulajdonképpen a gyerekek ötletei. Zajlik a nyár, pörögnek a turnusok, és akkor valamelyik gyerek, vagy néhány gyerek földobja, hogy ez miért nincs, vagy mi lenne, ha. És akkor megpróbáljuk a következő nyáron ezt megvalósítani. Ezek az új tematikák, ezek jellemzően ilyenek.
0: Föltaláltátok a spanyol viaszt, vagy egyszerűen csak törődtök a gyerekekkel? Az, ami szerint a People Team működik, az ráhúzható lenne minden táborra? Dicsek egyet.
1: Szerintem nem. Ebben túl sok, tudod, ilyen ez ismeri azt, ez hiszta azt a barátját, túlságosan sok személyes kapcsolódás van a táboroztatók között, ugyanúgy, ahogy a visszajáró gyerekek, meg a szüleim voltak táborozók családok között. De hát ez pont ettől működik. Úgy tűnik másként, mint más táborok.
0: És úgy tűnhet, hogy elkéstünk a beszélgetéssel, de még hány turnus van még hátra itt lapozgatva titeket? Azért még van augusztus is.
1: Igen, ez a 4-ből a harmadik. Ugye? A 4. turnusunk van még, ahol lehet jelentkezni, és az 2-án kezdődik vasárnap, ahogy mindegyik turnus.
0: Jó, amire nem derek rákérdezni, de ráfogok, de csak a régi ismeretség milyen. Mi a helyzet a lányok és a fiúk kapcsolatával? Azért ebben a korosztályban, meg ebben az életkorban ez egy rendkívül fontos dolog. Ebben tudtok
1: segíteni? Ez egy kollégium, ahol lakunk, és szerencsés a helynek a szerkezete. 2 külön épület van. Épületenként 16 szint, bocsánat, 8 szint, akkor az 2x8, az 16. Nem 8 emelet, ezek én eltolt szintek, de külön épületük van a lányoknak, meg külön a fiúknak.
0: És ők külön bánásmódot is igényelnek szerinted?
1: Dehogy is.
0: A gyerek az gyerek?
1: Mindenki igyekszik jó fej lenni alapból. Ez tényleg úgy gondoljuk, hogy ez így van, vagy úgy látjuk, hogy ez így van, ami meg helyzetként adódik, vagy megoldandó problémaként, vagy megjelenik egy kérdőjel, azt elsősorban is mindenkelőtt a gyerekekkel beszéljük meg és rendezzük. Úgyhogy szerintem ez jól működik.
0: Jó, és még egy ilyen eloszlatni való dolog, ide jó tanulónak kell lenni? Ide nagyon jó angolosok, nagyon jó matekosok, nagyon jó infósok kell, hogy menjenek, mert különben nem állja meg a helyét, vagy nem kerül be a branchba, a csapatba?
1: Nem, semmiképpen. Ugyan az angol tanárok nem beszélnek magyarul, de minden második szülő fölteszi például az angollal kapcsolatban ezt a kérdést, hogy mi lesz, mert ugye ilyen még nem volt, de aztán rögtön az érkezés napján, amikor ezeket a teszteket vagy beszélgetéseket tartjuk az angolos gyerekeknek például, hát mindenki feloldódik, meg látja, hogy ez nem olyan, mint egy rossz suli. Úgyhogy működik minden. Meg hát matekosnak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki, tudod, érdeklődő legyen, meg egy csomó ötlete legyen például a robotépítéssel kapcsolatban. Az ötletek a lényeg, de ez az összes témára igaz.
0: Rendben, gluténmentes, allergiás, erre rá kell kérdezni, mert az anyukák szerepét is néha átveszem.
1: Igen, van két dokink, néha három, meg két, néha három pszichológusunk. Az utóbbiak a honvágyat kezelik gyakran. Az előbbiek meg figyelnek például erre is, a különleges étkezésekre, meg hát persze kezelik a sérüléseket. Valaki fut, elesik, lehorzsolja a térdét, ott vannak a dokik. Velünk laknak, fiatalok és jó fejek.
0: A jófejség az nyitottság? Tényleg most ilyen fogalomzavarban vagyok. Ez a korosztály, ezek a skacok, ezek sokkal nyitottabbak, mint mi? Itt nincs három lépés távolság?
1: Lenne, most újra eszembe jutottak a képernyők. De egyébként meg azért fordul ez kettőt, ez a dolog, mert mindenki, aki rosszul pörgeti a hétköznapjait, most a gyerekekről beszélek, igen, és túl sokat tölt például képernyő előtt, vágyik arra, csak nem mondja ki magának, vagy nem szólítja föl senki, hogy figyelj, ez nem jó, csinálj valami mást, vagy csináljuk együtt valami mást. Szóval a gyerekek is másként szeretnék ezt. És aztán, amikor rájönnek erre, hogy hoppá, itt lehetek nyitott is, meg bárkit megszólíthatok, akkor azonnal elkezd ez működni.
0: Rendben, mit kívánjak akkor erre a nyárra? Nyilván kisebb hőséget, szúnyogból, kullancsból kevesebbet.
1: Igen, nem tudom, mi lesz. A hőséget várjuk, de föl vagyunk készülve vízi csatákkal, meg mindenféle ilyen vízi szerkezetekkel. Szerintem azok szinte éjjel-nappal működni fognak a tábor zárásig. Kullancsok nincsenek, amennyire tudjuk. Lehet, hogy nekik is melegük van.
0: Ilyen időben. Rendben. Én nagyon szépen köszönöm. Azért ez egy megnyugtató beszélgetés volt, bár én próbáltam itt kierőszakolni, hogy mind meghalunk, és ennek a generációnak annyi, de nem. Ha törődünk velük, már pedig Palotás Attiláék a People Team-mel törődnek velük, 3,5 évtizede, vagy már 30 éve, csak az nem olyan kerek, azt nem akartam így mondani. peopleteam.hu, illetve arcolagyerekekfelé.hu, mert az a jövő, illetve ők a jövők. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Valahogy vészeljétek át a most kezdődő 40 fokot, de szerintem a gyerekek erről nem fognak tudomást venni.
1: Vidámak leszünk, Balázs. Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, szia!
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hall.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Klasszik Rádió 92.1, kedves hallgatóink, ezzel véget ér a mai Nyitány, illetve annak a Best of összeállítása. Reméljük tetszettek újra hallgatott emlékezetes beszélgetéseink, illetve azt is reméljük, hogy a válogatás tartalmas és kellemes társuk volt ezen a délelőttön, talán nyaraláson. Egy szép új délelőtt reményében idézem föl mai útravalónkat, ami Aldous Huxley-tól származik. A Szép új világ szerzője írta, hogy utazni annyi, mint felfedezni, hogy mindenki téved a többi országgal kapcsolatban. Tessék orvosolni és kijavítani a tévedéseket, megismerni a saját országunkat, és maradni itt a Klasszik Rádióval. Holnap reggel újra jelentkezünk könnyedén és nyugodtan, viszont hallásra!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harcok ápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margit-szigeti-színház.hu.

0: Város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a rátkövei Soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségét kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározótóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható, szorványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkoló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Duna víz szintemelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós a Zamárdi Balaton parton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakéta támadásban 6 civil meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett, a sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ősről és DJ Palotairól is. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi Dürer-sor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a

0: Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzi játék a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasával alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad, és ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőr ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenéküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigrisszúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték, 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő, rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Duna víz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna víz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A

0: A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren két szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a Hullámstrand fürdő, majd a Pezsgő fürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 9. Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa-áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa-áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa-áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíj program finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a pénzintézet

0: Mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta, mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, mára kissé csökkent a hőmérséklet, nem is olyan kicsit, azt hiszem, minden esetre sokkal lelkesítőbb és frissebb valahogy a levegő. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink, hát például egy lelkesítő eseményről mesél hamarosan Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője. Idén is jelentkezik a 13. kerületi önkormányzat szervezésében az Angyalföldi utcabál, erről lesz majd szó. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a fesztivált, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a közönséget. Ennek részleteiről beszélgetünk majd. Most pedig az Intermezzóban Bach második brandenburgi versenyének második tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadása.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Az idei Angyalföldi utcabál a 90-es évek hangulatát idézi meg. Augusztus 30-án a vonalban Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, sziasztok, hívásatokat!
1: A 13. kerületi rendezvény idén hogyan épül fel? Egyáltalán mesélj egy kicsit arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy a 90-es évek legyen fókuszban.
2: Hát egy ideje a 90-es évekkel már különben is foglalkozunk, kis kitekintés van nekünk egy helytörténeti gyűjteményünk is, az Angyalföldi helytörténeti gyűjtemény, amiben egy idő után észrevettük, hogy ugye ez a 80-as évekig bezárólag gyűjtöttük a dolgokat, és hát eljöttünk, hogy itt a 90-es évek is sajnos már az az időtávlat, amikor szintén nagyon-nagyon sok érdekes, izgalmas dolog történt, de nincs olyan mértékben dokumentálva, mint mondjuk akár egy 70-es, 80-as évek. Úgyhogy elindultunk azon a szálon, helytörténeti szinten, és hát ezzel párhuzamosan úgy jött értelemszerűen az ötlet. Ugye a retrónak azért most már hosszú ideje, nagy keletje van és divatja, de a 90-es évek az még többé-kevésbé azért kiaknázatlan, bár most már azért látok rá nagyon jó példákat, hogy a 90-es évekből nagyon jó kis dolgokat, programokat, játékokat hoznak vissza. Úgyhogy igény van rá, mi ennek próbálunk itt most helyben megfelelni.
1: Igen, egyébként igazad van, hogy a 70-es, 80-as évek valahogy frekventáltabb, tehát hogy sokkal többet foglalkozunk vele, a 90-essel kevesebbet, de hát majd most...
2: Hát mindig fiatalnak érezzük magunkat alapvetően.
1: Ez az. Na ez
2: és, az. És ez olyan kellemetlen, hogy te jó ég már az is, hogy helytörténet része a 90-es évek, de igen, sajnos most már itt tartunk, hogy a 90-es évek az, a mostani generációnak, hogyha beszélünk a 90-es évekről, mondjuk nem volt mobiltelefonunk, meg találkozási helyek a városba, és mennyire lényeges volt, hogy akkor és ott történjen, vagy esetleg mondjuk levélen vagy cetliken hagyunk egymásnak üzeneteket, és akkor nem beszélve azokról a játékokról, amik fizikailag kellett mondjuk egy Rubik kockának megjelennie, hogy játszani lehessen vele. Most a virtuális játékok korszakában ezt nem is nagyon érték, hogy miért húzkodtunk mi annó egy bőrönnyi játékot magunk után, amikor egy telefonban minden elfér.
1: Hát és már is mennyi emlék, amit most mind felsorakoztattál a 90-es évekből. És igen, már éltünk akkor, Ádám. Hát érted? Szóval mi már, nekünk már jócskán vannak emlékeink.
2: Igen, ez egy emlékeim. Az ezzel a dologgal. Olyan, hogy tegnap történt, de ez igazából nem tegnap történt.
1: De egyszer majd így emlékezünk szerintem a jelenlegi időszakra is, és tudod, mit emlékezzünk rá? Legyen meg ez az alkalom.
2: Igen.
1: Na és akkor mi történik augusztus 30-án az Angyalföldi utcabálon?
2: Hát gyakorlatilag pont, amikről az imént beszéltünk, végül is pont ilyen típusú játékok jelennek meg, de megjelennek a 90-es évek népszerű meséi is, családoknak szóló programok is lesznek. Sportból mondanám azt, hogy ez egy érdekes dolog, bár most manapság már nagyon sok új sportág is van, de hogy ugye mindig a utcabálnak egy része egyfajta sportág választó úgynevezett mozgástér, ahol várjuk a látogatókat. Lesz például ugye játék határok nélkül, amit talán szintén ennek az időszaknak volt egy lényeges, vagy egy nagyon közkedvelt műsora. Hát ezt most ugye nem ezt valósítjuk meg egy az egybe, ami ott történt. Ez egy nagyon monumentális és nagyon izgalmas, professzionális játék volt, de nagyon-nagyon sok játékon lehet részt venni, tehát lesz sport, lesznek ugye ezek a különböző régi 90-es évek játékai, amit ki lehet próbálni, megmutatni akár a gyerekeinknek, hogy mi ezekkel játszottunk, megkedveltessük ők velük, és hát a színpadi produkciók között is számtalan egy olyan lesz, akár egy akrobatikus rock'n'roll csapatunknak a produkciója, ami abból az időszakból merít koreográfiákat, de lesz Animal Cannibals is, és lesz Sandy koncert is, hogy teljes legyen a kép. Ugye Sandy még ráadásul azt adja a különleges aktualitását a 90-es éveken túl, hogy itt az idei évben mi nagyon sok minden kapcsán Fenyő Miklósra is emlékezünk a programok által. Ami ugye szintén akár 90-es évek is gazdagon. Pedig sokkal korábbra tesszük azt is nagyon sokszor.
1: Abszolút, igen. Hát az Animal Cannibals is talán már a 80-as években is játszott, ugye? Én úgy emlékszem egyébként, hogy Sandy is, tehát egy kicsit korábbra is tehető már az ő ismertsége.
2: Talán igen. Igen, de szerintem inkább alapvetően a 90-es évek, nem tudom, nekem vagy valami műjégteljes emlékem van vele kapcsolatban, és akkor mi teljesen új feltörekvő tehetség konferálták be a Városligeti műjégpályán. Én ezt ugye 90-es évek legelejére teszem valahol, de...
1: Jó, hát most a tehetség az most is maradt.
2: Nem,
1: abszolút, igen. Jó, de hát már mindannyian éltünk akkor, szóval ez alól nem vagyunk kivételek.
2: Igen, ez már így kiderült. Igen, most még te kibújhattál volna ez alól, de most te is magadra vállaltad.
1: Ugye, hát nem volt ez olyan nehéz. Mindenki meglepődött volna, ha eltitkolom, vagy nem is tudom, azt mondom, hogy nem így van. Szóval, Ádám, te egyébként hogyan emlékszel a 90-es éveket? Tehát neked mit jelentett?
2: Hát igen. Igen, ugye az ember ritkán beszél magáról, bár ugye az előbb az emlékek egész jól jöttek elő. Ugye itt ez nekem járt a érettségi időszakával. Egy filmmel tudnék lehet, hogy legjobban válaszolni, a Moszkvatér című filmet, én különben nagyon szeretem, és annak a hangulata az nekem nagyon így, bár az is ugye pont még a 80-as évek vége, talán, ha jól emlékszem, de ebbe segített.
1: 89? De 89, igen, ha? Az érettségi igen, botrányra, 85-től 89-ig tartott az évfolyam.
2: Nekem valahogy annak a hangulata van, bár a 90-es évek, meg mondjuk a második felére, vagy a vége felé, pont akkor jöttek ugye a mobiltelefonok, ami egy forradalmi változás volt, hogy nem a vezetékes telefon mellett ülünk, mert akkor is szerveztem rendezvényeket, és egész fura volt, hogy nem kell mindig visszaszaladgálni az irodába, meg tudni a következő információt, hanem már úgymond mobilan is elérték az embert, ami először ugye nagyon jó pofa volt, aztán amikor 24 órában elérték az embert, az már kevésbé, de hát ugye most már ebben élünk azóta hosszú ideje. Vagy akár belegondolhatunk ezekbe a számítógépes játékokba, vagy a különböző zenei stílusokba, vagy hogy a különböző zenei stílusoknak, és akár ez így rendezvényötletként is jó pofa, hogy az egyes rajongói táborok akár ruházatban, öltözködésben, stílusban, akár beszédstílusban, vagy akár a kultikus helyekben mennyire különböztek. Tehát meg volt az egyes helyeknek a maga törzsközönsége, és akár az utcán járva kelve meg tudta állapítani az ember, hogy ki melyik csapathoz jelentkezik.
1: Ez tényleg így van. Tehát és látod?
2: A maradság ritkábban látok ilyeneket.
1: Így van, sokkal nehezebben kódolható, tehát nem olyan egyértelmű.
2: Igen, hogy kikihez tartozik.
1: Hogy kikihez tartozik, így van. De figyelj, most csak így váratlanul értéged a kérdés, és mégis mennyi emléket hívtál elő. Szóval, hogy ez történik majd az Angyalföldi utcabáron is, azt hiszem, hát azokban legalábbis, akik éltek már akkor, már pedig vagyunk néhányan, akik pedig még nem, azok biztos, hogy rácsodálkoznak arra, hát ma már sok szempontból nagyon távolinak tekinthető múltba, miközben...
2: Úgy járnak, mint mi mondjuk egykort a Gyuri bácsi koncerten.
1: Na például. Így van, de most a Sandy Rock Band zárja majd az idei Angyalföldi utcabált augusztus 30-án. Ádám, nagyon köszönöm, én azt hiszem, hogy ez remek ötlet, ez a multidézés, ami azért még nagyon sokunknak jelent valamit bőséggel, hiszen akkor is itt voltunk. Nagyon köszönöm, és sikeres, varázslatos napot kívánok.
2: Köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel, téged is.
1: Ott leszek. Bubics Ádám, a Skolt 13 divízió vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szeptember második szerdáján a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A négy nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagora Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Jövő csütörtökön jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kabaré Medrano a Bábelkertemben. A zenekar sajátos hangzásvilágában a világzene, a sanzon, a jazz és a balkáni zene motívumok találkoznak, miközben dalaik mindig erős történeteket mesélnek. Az est egyszerre ígér visszatekintést az elmúlt negyed századra és új zenei élményeket a közönségnek. A 25 éves évforduló méltó alkalom arra, hogy a zenekar együtt ünnepelje közönségével az elmúlt évtizedek legfontosabb pillanatait. A négy napos ünnepség alatt a Margit-sziget igazi zöld családi oázissá alakul, ahol napközben gyerekfoglalkozások és bábelőadások szórakoztatják a legkisebbeket. A sziget fái között felállított színpadokon változatos koncertek és zenés produkciók várják a lazítani vágyókat. Az interaktív játékok mellett a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a hazai természetvédelem fontosságával. Sötétedés után a rózsakert egy varázslatos fénykertté változik, amely különleges esti sétákra hívja a párokat és a családokat. Az ünnepi hétvégén így a Margit-sziget tökéletes, nyugodt menedéket nyújt a belvárosi nyüzsgés elől. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92 egy mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel buszbaleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől

0: 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban Miranda Leo hegedűművész érkezik hozzánk, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a fesztivált, amely augusztus 22-e és 30-a között várja majd a közönséget. A Miraton különlegessége egyébként az, hogy nem csupán koncert sorozatról van szó, hanem egy nemzetközi zenei műhelyről, illetve közösségről is. Maradjanak velünk a folytatásban. Most Nodó, Émol Fuvola versenyének első tétele következik a Kapella Szavária előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Marathon Fesztivált és Akadémiát, ami augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. A stúdióban nem más, mint Miranda Liu hegedűművész, a Marathon Fesztivál és Akadémia alapítója. Szervusz, szeretettel köszöntelek, Miranda!
1: Szia, Edina! Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Milyen érdekes, hogy a múltkor is beszélgettünk már a fesztiválról röviden, és akkor még annyira távolinak tűnt. Szóval döbbenetes, most már itt vagyunk éppen előtte, néhány nappal. Hát csoda, hogy még el tudtál jönni.
1: Igen, most szombaton indul, és Beethovennel fogjuk nyitni a fesztivált, szombat este a Fugában, és ez egy nagyon izgalmas 9 nap lesz mindannyiunk számára. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sok kiváló vendégművész jön a fesztiválra, hogy rekordszámú résztvevő jön a mesterkurzusainkra, és nagyon várom az újbóli találkozásokat a közönséggel is.
0: És hogyan állítottad össze az idei Marathon Fesztivál programját, hiszen ugye most már 8. alkalommal rendezed meg, tehát ott van-e a fejedben, hogy a hagyományokhoz is ragaszkodj, de közben azért beemelj egy-egy új elemet is?
1: Mindenképpen, hát szerintem a programkínálatban mindenki meg tud találni olyat, ami egy híres darab, egy kedvenc, és fel tud fedezni újat is a fesztiválon, és ez mindig is az elképzelés volt a fesztiválon. Nagyon sokat fejlődött és nőtt a fesztivál, most 12 nagyszabású koncertet rendezünk, az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most 9 napos lesz, és a legtöbb koncert az kamarazenei koncert, a nyitó napon 3 Beethoven vonos négyest fogunk játszani, de szerepet kap a zongora is, Magyarországon fog debütálni François Dumont, francia zongoraművész, augusztus 25-én a klimatizált francia intézetben, ahol Chopin, Liszt és Debussy műveiből egy gyönyörű műsort fog játszani, és nekem mindig egy nagyon jó érzés, amikor egy nemzetközileg elismert művész a Marathon Fesztiválon debütál Magyarországon.
0: És annak idején, 8 évvel ezelőtt, ugye nem nehéz kiszámolni, amikor életre hívtad ezt a fesztivált, akkor mi volt a szándékod?
1: Igazából két vonzó erő van, ami miatt fáradhatatlanul motivál engem a Marathon Fesztivál. Az egyik a zene, mert a ilyen remek műveket játszani nap, mint nap, de nem úgy, mert igazából egész évben játszom remek műveket, de hogy azt gondolom, hogy egy koncertműsorban egymásra hatnak a különböző zeneművek, és mondjuk, ha játszottam például most vasárnap lesz egy a Kreutzer Kör nevű koncert, ahol többek között Beethoven Kreutzer szonátáját fogjuk előadni Borbély Lászlóval, és Lacival már 8 éve játszunk együtt, és 8 éve játszunk ezeket a Beethoven szonátákat. És most egyébként megjelent egy lemez, van egy friss lemezünk a Beethoven szonátákból, és ez egy hosszú távú projekt, hogy ezeket a Beethoven szonátákat játsszuk, és fölvegyük, de most egy új megközelítést fog kapni ez a darab, amit játszom évek óta, és az, hogy Janáček első vonós négyesével egy műsoron lesz, és Janáček első vonós négyesének a címe az, hogy Kreutzer szonáta, ami Tolstoy könyve alapján írta, és én meg vagyok győződve arról, hogy a Beethoven Kreutzer szonáta, ha mondjuk más Beethoven művek között elhangzik, az más, mint most vasárnap, például a Janáček mű mint a szomszéd, és ugyanazt érzem az egész program kínálatban, hogy nagyon sokszínű a program, van Beethoven est, van Mozart est, van két Chopin szóló zongora koncert, van egy romantikus műsor augusztus 24-én a Francia Intézetben szintén, Lira és Virtuózitás címen Schumann és Strauss művekkel, lesz egy francia est, most új helyszín nekünk ez a Francia Intézet, tehát most két helyszínen leszünk, és három koncertet is rendezünk a Francia Intézetben, de például Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük augusztus 29-én, ahol a szerző maga is eljön a koncertre, és azt hiszem, hogy nem csak a műsorokon belül nagyon inspiráló, hogy hogyan hat egy mű a másikra, hanem a koncertek is hogyan hatnak egymásra, és ha valaki több koncertre eljön, hogy milyen élményt kap, ha egyik napon Mozartot hallgat, más napon Chopint, és a harmadik napon meg Kurtágot, és nagyon szeretem ezeket a találkozásokat, és igen, a másik vonzó erő a Miraton Fesztiválon az, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül. És hihetetlen látni nekem, hogy a 8 év alatt mennyire fejlődött a fesztivál, és hogy milyen sokan várják ezeket a koncerteket, milyen nemzetközi a közösségünk. Most a vendégművészeink 11 különböző országból érkeznek, és a mesterkurzusra pedig 17 különböző országból 57-en érkeznek a fesztiválra. És nagyon hálás, hogy a törzs közönségünk is újra velünk lesz, és hogy tényleg hogyan lehet embereket összehozni, és egy nagyon pozitív közösséget építeni itt a nyár végén.
0: Találkozások, ugye a zene által, hát ez egy nagyon szép misszió. Miranda, jövünk vissza, még egy kicsit részletezzük majd a programokat. Miranda Liu, hegedi művész a vendégem, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye az előbb arról beszélgettünk, Miranda, hogy ez a fesztivál maga nem csupán egy koncertsorozat, hanem voltak éppen egy nemzetközi zenei műhely is, ahol te közösségeket építesz. A jelenlévő művészek, akik akár a workshopokat, zenei műhelyeket vezetik, tisztában vannak ezzel, tehát ők is visszajáró vendégek, vagy ők maguk is hozzák azokat a szakmabeli zenészeket, akiket hosszú ideje tanítanak. Tehát, hogy mennyiben épülnek ők be a Miraton Fesztiválba a saját kisebb közösségükkel?
1: Igen, kiváló vendégművészeink vannak évről évre, és szerencsére van több visszatérő művész is, meg vannak új arcunk minden évben. És a mesterkurzusokon egyre nagyobb az érdeklődés, és nekem nagyon megható, hogy a résztvevők közül nagyon sokan visszatérnek évről évre. Szóval idén nem is kellett nagyon sok helyen meghirdetni a kurzust, mert rögtön jelentkeztek azok, akik tavaly vagy tavaly előtt voltak, sőt, hoznak barátokat is magukkal, és így teltek be a kurzusok, nagyon, hát bizonyos hangszereknél nagyon korán teltek be a kurzusok. És ez a legnagyobb visszajelzés számomra, hogy visszatérnek, mert az azt jelenti, hogy jól érezték magukat, és sokat tanultak, és tudom, hogy mondjuk egy zeneakadémista, vagy egy zenei egyetemen tanuló fiatal zenésznek nagyon sok lehetősége van különböző mesterkurzusokra elmenni, és Európán belül is több száz lehetőség van minden nyáron. A Miraton is kicsit más, mint a többi mesterkurzus, mert nagyon előadás központú, és akik részt vesznek, azok nyilván kapnak egyéni mesterkurzusokat is, és foglalkoznak velük a vendégművészeink, de van egy saját koncertsorozatuk, a Miraton Young Artists koncertsorozat, ami egy ingyenes koncertsorozat itt Budapesten, és délelőtt és délután mindenhol a városban fel fognak lépni ezek a kiváló zenészek.
0: És mindez azt is mutatja, hogy a mesterkurzuson résztvevő hallgatók bizony bőséggel kapnak itt valamit, hiszen azért vágynak arra, hogy jövőre újra és újra el tudjanak jönni hozzád. De mit mondta, hogyan épül fel a program? Ugye a nyitó koncerttől augusztus 22-én már beséltél, de mi történik másnap, 23-án?
1: Igen, 23-án, most vasárnap, a Fugában van egy délutáni koncert, ahol Krzysztof Ksiądzsák, kiváló lengyel zongoraművész, egy szóló koncertet ad. Ő most először lép fel a Miraton Fesztiválon.
0: És találkoztál már vele?
1: Igen, igen, igen. Ő egy kiváló zongorista, és több Chopin művet fog játszani, és a végén meg Augustin, egy lengyel zeneszerzőtől fog egy Paganini Variációk nevű darabot előadni. Nagyon várjuk az ő szóló koncertjét.
0: Egyébként a repertoárt hogyan határozzátok meg? Tehát maga a művész kéri, hogy mit szeretne játszani, vagy nektek is akár van beleszólásotok?
1: Igen, hát nekem mindig több ezer ötletem van műsorra, és mindig az a legnehezebb pont, amikor ki kell húznom az idő hiánya miatt, ki kell húznom bizonyos ötleteket. Szóval a kameramisorokat én állítottam össze, a zongora koncerteknél pedig sokszor a zongoristák a saját országukból játszanak darabokat, ugye ebben az esetben a Krzysztof Ksiądzsák, ő a Chopin versenyen is sikeresen szerepelt, és világszerte játszik Chopint, és akkor adódott, hogy a Miraton Fesztiválon is Chopin koncertet adjon.
0: Helyszín?
1: Igen, és a Fuga Budapestben lesz ez a zongora koncert, most vasárnap 16:30, 19:00 pedig a Kreutzer Kör című koncertet rendezünk.
0: Mi történik utána? Ugye ez már a következő hét, ha jól szánomok fejben.
1: Igen, igen, igen. Hétfőn átjövünk az első kerületbe, a Francia Intézetbe, és ott 3 napon keresztül a Francia Intézetben fogunk koncertet tartani. Hétfő este Schumann és Strauss művekkel, kedden egy szóló zongora Chopin, Liszt és Debussy koncerttel, és szerdán pedig egy francia esttel jelentkezünk. A vendégművészek pedig sok országból érkeznek, Lengyelországból, Franciaországból, Portugáliából, Csehországból, Romániából, megszerepel a Vonós négyesem, a Vénés Vonós négyes is, aki az egész fesztiválon több alkalommal szerepel. Nagyon, nagyon várom az egyik klarinét művész fellépését a fesztiválon, Sergio Pires, aki napjaink egyik legnépszerűbb fúvós szólistája, aki a London Szimfonikus Zenekarnak a szóló klarinétosa, és ő is most először van a Miraton Fesztiválon, és ő például a francia esten, augusztus 26-án szerdán a francia intézetben is hallható lesz, ahol egy Debussy művet fog előadni.
0: De korábban személyesen találkoztál már vele?
1: Őt még nem ismer.
0: Hát akkor most neked is az egy remek alkalom lesz arra, hogy ne csak a játékát hallt, hanem személyesen is találkozol.
1: Igen, és várom, hogy együtt játszunk. Mozart klarinét ötösét fogjuk közösen játszani. Sergio Pires klarinét művészel és a Vénés Vonós négyessel. Augusztus 27-én idén Mozart évforduló van, a születésének a 270. évfordulója, és a Miraton Fesztiválon természetesen egy Mozart estet tartunk augusztus 27-én. Úgyhogy két okból is nagyon várom ezt a koncertet.
0: De még ezzel nincs vége a fesztiválnak, a részletekkel jövünk vissza. Vendégem Miranda Liu, hegediművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a Miraton Fesztivál és Akadémia Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei fesztiválja. A stúdióban Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye 8. alkalommal rendezitek meg ezt a fesztivált, és hát most kezdődik hamarosan, augusztus 22-én. Az előbb Miranda nagyjából a programokat elmondtad egészen augusztus 27-én, ugye, de még maradt 3 nap a fesztivál utolsó 3 napja. Hogyan épül fel?
1: Igen, továbbra is több Mozart mű hallható lesz. Augusztus 28-án Közép-Európai Szerenád címen rendezünk egy nagyon izgalmas koncertet. Kiváló cseh és román művészek lesznek a vendégeink, és ezért adódott, hogy Mozart gyönyörű G-moll vonos ötöse mellett egy-egy román és egy-egy cseh darab is szerepet kapjon a műsorban. És nem mindennapi darabok ezek, amelyek elhangzónak ezen a koncerten, hiszen Enescutól a 3. hegedű zongora szonátája hallható lesz, és Martinútól pedig a Serenád című művét, ami vonos trióra és 2 klarinétra van. És ezt a koncertet nagyon-nagyon várom. Angela Dragicescu, román zongoraművésznő először lép fel a Miraton Fesztiválon. Tomás Jamnik, cseh Gordunka művész, most másodszorra lép fel a Miraton Fesztiválon, és Igor Kaskó, hegedű művész, meg most debütál ő is, és sok visszatérő művész is szerepel ezen a koncerten.
0: Most viszonylag sok művész játszik itt először. Ennek mi az oka?
1: Hát, ha már 15 vendégművészt meghívtam a Miraton Fesztiválra. Nagyon izgalmas, hogy együtt játszanak minél többen, és szerintem ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a különböző kultúrák találkozzanak a színpadon, és mindig annyira izgalmas a próbákon jelen lenni, és hallani, hogy hogyan hoz mindenki egy saját véleményt, egy személyiséget, és hogyan találkoznak ezek.
0: Ez egyébként a korábbi évekre is jellemző volt, hogy itt debütált valaki? Tehát, hogy korábban még nem lehetett vele találkozni?
1: Igen. Sokszor volt olyan, hogy Magyarországon debütált egy művész.
0: Na most az előbb hanyadikánál tartottunk? Elvesztem. 29-én.
1: Igen, ez a Közép-Európai Szerenád. Augusztus 28-án pénteken lesz a Fugában, és aztán jön a fesztiválnak a záró hétvégéje, a 29-én és 30-án. Itt is nagyon érdekes műsor összeállítások vannak. Szombaton egy délutáni koncertet tartunk a Fugában, Közös Horizontok néven, és Andriy Murza, ukrán hegedűművész, illetve az ukrán ifjúsági szimfonikus zenekar lesznek a vendégeink, egy magyar-ukrán műsorral. Hallhatók lesznek Liszt rapszódiák, Brahms magyar táncok, illetve Kozarenko és Freidlin, 2 ukrán zeneszerzőnek művek. És nagyon várom ezt az együttműködést, mert kiváló ukrán, kiválóan játszanak az ukrán zenészek a zenekarból, és ők is részt fognak venni a mesterkurzusokon, de tehát a 17 országból érkező résztvevők közül is sokan fognak játszani ezen a koncerten, ahol a vendégművészek együtt muzsikálnak a résztvevőkkel. És lesz magyarországi bemutató. Mind a Kozarenko, mind a Freidlin darab most hangzik el először Magyarországon, és ez szerintem egy nagyon izgalmas párosítás, hogy olyan ismert művek, mint a Liszt rapszódiák, még a Brahms magyar táncok találkozhatnak egy újdonsággal.
0: És ha az utolsó hétvégére gondolsz, az záró hétvégére, akkor összeszorul, mert szíved, hogy akkor szerintem milyen viszonyulás van benned most? Tehát, hogy nyilván az, vagy nem tudom, most én csak magamból indulok ki, hogy az mindig olyan jó a várakozás, amikor még nem kezdődött el a fesztivál, és hogy a végére még gondolni sem szeretek annak, ami jó. Hogy te hogy vagy ezzel?
1: Igen, hát minden koncert számomra, minden műsor olyan, mint egy történet, és minden kapcsolódás, minden művészel, mert ugye rengeteget kommunikáltunk az elmúlt hónapokban, és nagyon várom, hogy a zenét is megosszam velük, hogy együtt játszunk, együtt lépünk színpadra, és igen, hát ez az egész Miraton Fesztivál nekem egy nagyon személyes dolog, és örülök, hogy ilyen sokan tudnak részt venni ebben a projektben velem.
0: Nem sokára még a mesterkurzusokról is beszélgetünk. Vendégem Miranda Liu, hegedi művész, a Miraton Fesztivál is akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Miranda, ahogy a programot néztem, szóval nagyon színes, valóban megmutatod a különböző országok zenei kultúráját a fesztivál által.
1: Így van, ez tényleg az a Miratonnak a különlegessége, hogy mindent is lehet megtalálni benne. Egy kedvencet is, meg egy most először.
0: De még nem ismerünk például.
1: Igen.
0: De aki kíváncsi, már pedig sok kíváncsi ember van, én is az vagyok egyébként. Szóval, hogy az vonzónak találja azt, amit nem ismer.
1: Igen, abszolút is, főleg úgy, hogy egy-egy felfedezés az ismert művek
0: által
1: is lehet belekóstolni. És én arra invitálom a zenekedvelőket, hogy jöjjön el a Miraton Fesztiválon, nagyon pozitív a hangulat. Ez az időpont pont az évad kezdés előtti héten. Mindig augusztus végén van a fesztivál, amikor már kevésbé meleg van, amikor az emberek már visszatértek a nyaralásokból, és lehet egy kis klasszikus zenét tapasztalni. És biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami megszólít a koncertkínálatban.
0: Miranda, jól emlékszem, hogy volt olyan év, amikor a Miraton Fesztivál szeptember elejére esett, ugye?
1: Igen.
0: Ez most egy jobb választás, hogy még az évad elindulása előtt megtörténik.
1: Igen, hát mindig örül.
0: Csomó szempont van persze, amihez.
1: Igen, a hétvége, most pont augusztus 30-án van vasárnapi nap, de nagyon szeretjük azt az időpontot, és nekem, mint hegedűművész is nagyon sok inspirációt ad mindig, mert annyira intenzív ez a 9 nap, hogy majd az új évadot újabb energiával és sok új impulzussal tudom majd elkezdeni.
0: Miranda, a mesterkurzusokon mi mindent lehet megtanulni?
1: Igen, a résztvevők visznek mindenféle repertoárt a kurzusokra, és szólóban is, meg egymással együtt játszanak kamarazenei csoportokban, és azokkal a csoportokkal is fellépnek, és a nagy koncertjeinken is fellépnek, például a záró koncerten augusztus 30-án a Fugában Mozart G-moll szimfóniáját fogjuk előadni.
0: Összességében milyen a hangulata a Miraton Fesztiválnak? Amire érzékelhető az a közösségi lét, amiről beszéltünk?
1: Nagyon, nagyon közvetlen, barátságos és optimista a fesztiválnak a hangulata. Mert hát rendkívül intenzív, mindenkinek nagyon be van táblázva az összes órája, próbája. A művészek tanítanak napközben, és estéről estére színpadra lépnek. És a közönség is, ha több koncertre eljön, többször is találkozhat egyes művésszel, és ezek a művészek, akiket meghívtam a fesztiválra, ők nagyon jó emberek is, és van lehetőség beszélgetni velük, megismerkedni velük, és egy kicsit közelebbre kerülni a művészekhez. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy már nem egy elkülönített dolog az, hogy valaki egy nagy művész, és akkor vannak emberek, akik nem művészek, hanem hogy így egy élő kapcsolat alakuljon ki a közönség és a fellépők között. Az nagyon-nagyon fontos. Meg hogy tényleg nagyon nemzetközi a fesztivál, és nagyon sok nyelvet lehet hallani mindenhol. Tehát nem csak a magyart és az angolt, hanem azon kívül rengeteg szláv nyelvet is, meg a románt is, mert nagyon sok román, meg bolgár részvevő jön, és akkor néha értik egymást, és nagyon jó hallani ezt a nagyon sok nemzetből álló művész közösség.
0: Nyár végén zajlik a fesztivál, augusztus 22-én kezdődik, és 30-án lesz vége. Azért addigra már enyhül az idő, valamelyest. Hát legalábbis ki tudja, de talán van rámi remény. Viszont a helyszínek, ahol a koncerteket adjátok, mind klimatizált, ugye?
1: Igen, az így van.
0: Ezt a világot éljük, hogy ezt már muszáj megemlíteni.
1: Így van, igen. És szóval nem csak jó zenéket lehet találni a Miraton Fesztiválon, hanem egy hűvös hangulatot, most ott már jobb az idő, szerintem nagyon jól fog esni eljönni egy-egy koncertre, és gyönyörű zenéket megismerkedni ezzel a művész közösséggel.
0: Varázslatos hangulatot kívánok a 8. Miraton Fesztiválon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Edina.
0: Mirandeliu hegedi művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban.

0: Lassú haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, valamint akadozik az előrejutás a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon mindkét irányban a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, illetve a 11-es főúton befelé a Pünköst fürdő utca előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok ezen a gyönyörű, frissítő napon. Hát az mindenképpen, tekintve, hogy ma még egy kis eső is hullott az égből, hát nálunk legalábbis a környéken, gondolom nem mindenhol az országban. Egyébként meglepődtem nagyon, tehát ültem a szobában, be volt húzva a függöny, és hallottam valami kopogást, el sem akartam hinni. És aztán hát lám, kihúztam a függönyt, és láttam, hogy szerencsére van egy kis eső. Hát nem sok, de már ennek is örül az ember. Nem tudjuk majd, hogy milyen időjárást hoz az előttünk álló hosszú hétvége. Remélem, hogy sokunk számára lesz nagyon kellemes, illetve abban is bízom, hogy nem ettől tesszük majd függővé a hangulatunkat. Ma Jácint napja van, de gratulálunk még Ete és Hetény nevű hallgatóinknak is. Most pedig az Intermezzóban Händel B-dur koncertó Grosszójának negyedik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzóban most kolléganőm Bárány Anna interjúja következik.
1: Vendégeim vannak a stúdióban, nem is akárkik, Galambos Dorina és Sárközi Fanni látogatott el ide hozzánk a jazzébe, hiszen a Mrs. Kalambó koncertre készül. Tessék, lányok!
2: Hello!
3: Hát igen, először is köszöntjük a hallgatókat, meg téged, Anna, már kellemes a délutánunk, hogy itt lehetünk veled. Augusztus 19-én a Budapest Jazz Clubban várunk minden kedves jazzkedvelőt, illetve aki a finomabb popra is bukik, mert ugye rengeteg átdolgozásunk van örökzöldekből, illetve saját slágereinkkel is szórakoztatjuk majd a nagy érdeműt 2:45 percben egy szünettel, úgyhogy lehet közben koktélozni.
1: Szórakozni, és beszélgetni,
2: igen, és
1: örömködni.
2: Tegyem hozzá, hogy miért van még egy extra aktualitása, ez a zenekar nem játszott 11 éve együtt, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, ami tavaly keletkezett, a megvalósításig el is jutottunk, és így vagyunk most együtt, és tényleg 11 éve mi nem muzsikáltunk így együtt egy színpadon, úgyhogy azért is egy külön izgalom számunkra.
1: Nagyon-nagyon sikeres zenekarról van szó, amit... Hát nyilván voltak okok, hogy ez miért maradt abba ez a közös muzsikálás, de hát menjünk egy kicsit vissza az elejére. Ki honnan jött, hogy alakult a zenekar egyáltalán? Tehát ezt így a hallgatóknak az mindig egy érdekes, hogy összejön négy zenét kedvelő ember, kicsit más irányokból, és abból lesz egy ilyen zenekar, mint a Mrs. Kalambó. Egy ilyen színes, szagos, olyan igazán jó bulizós csapat.
3: Okay. Hát mi egy ilyen vizsgadrukkos helyzetben találkoztunk Fannival, mert én akkor diplomáztam a jazz tanszakon 2010-ben, és ő pedig ott a vizsgabizottságban ült.
2: Igen. Akkoriban tanítottam a jazz tanszakon klasszikus főtárgyat a zongoristáknak, és én szemtanúja lehettem a Dorina tündöklésének, ahol egy barokk áriát adott elő, ami a lehető legmeglepő, hogy mindenki tudta, hogy ki a Galambos Dorina, ő Beliben. Csodálatos ízléssel.
1: A punklány, kicsit punklány.
3: Fölrántottam a pán nélküli ruhát.
2: Igen, biztos. Nagyon érzékeny voltam mindig is, ugye én klasszikus végzettségű vagyok, és hát ki van hegyezve a fülem a barokkra különösen, és gyönyörűen énekelt. És akkor ott, nem tudom, akkor még vezettél egy ilyen mini kis autód is volt.
3: Opel Tigrán volt.
2: És hát csuda tudja, hogy hogyan aztán később, évekkel később csörgött a telefonom, és akkor hívtak, hogy volna kedvem megpróbálni együtt.
1: És volt. Szerencsére.
2: Hát, azonnal, persze.
1: És akkor összeültetek, akkor még csak ketten, vagy már akkor mind a négyen?
3: Nem, a Hudák Zsófi nagy bőgősünk egyébként, ő ajánlotta a Fannit, hogy hívjuk föl, és...
2: Látod, ezt nem is tudtam.
1: Szívesen. Na, hát ez a happy hours, itt minden kiderül.
3: Igen. És vele együtt Kovács Norbit is, aki pedig a dobosunk lett, ő vele pedig a Lausman Jazz Konziban jártunk egy helyen.
1: És akkor összeült ez a négy csodálatos művész, és akkor így gondoltátok, hogy most lesz egy zenekar, aminek keressünk nevet.
3: Hát a zenekar név az már egyébként megvolt, jó magam találtam ki, mert nagyon kedveltem a Kalambó című sorozatot, és mindig érdekelt, hol van az a feleség, akit senki sem lát, és mivel itt sok a lány ebben a zenekarban, ezért
2: Norbi is
3: legyen.
2: Norbi is néha beáll.
1: Édes.
3: De azért
1: lányosítva van.
2: Újra és újra.
3: Ő jól viseli a hülyeségeinket, fogalmazzunk így.
2: Egy csendes ember, aki igen. Mellett három nő
3: türelmes.
1: Tűr, tehát, hogy élvezi.
2: Valahol élvezi ezt.
1: Kár, hogy nincs itt, most
2: holnap,
1: mondhatná.
2: Holnap próba van, megkérdezzük, de szerintem úgy tűnik, hogy nem szenved túl sokat.
1: Na, augusztus 19, mire készüljenek az érdeklődők? Mi vár a Budapest Jazz Clubban rájuk, azon kívül, hogy egy Mrs. Kalambó koncert?
3: Egy komolyabb, érettebb zenekar, akik... régebb óta fiatalok, nem öregek. Viszont letisztultabb a zeneiségünk, sokkal jobban támogatjuk egymást, nincsen megfelelési kényszerünk. És ezen kívül imádunk improvizálni, szóval lesz az is bőven.
1: A dinamizmus az nem változik akkor ezek szerint.
2: Nem, sőt azt lehet mondani, hogy még ugye érettebb fejjel összejönni és játszani a régi nótákat, az egyben azt is jelenti, hogy lehetőségünk van újra is értelmezni, új füllel hallgatni. Nyilván az elmúlt 11 évben egyikünk sem arra ébredt, hogy a Lady-t hallgatta, vagy az I Wanna Dance With Somebody-t, vagy a Radio Gaga-t. Úgyhogy az agy ilyenkor egy csodálatos mechanizmus és egy csodálatos folyamaton megy át, amiben érési folyamat is történik, még akkor is, ha nem foglalkozol vele, nem tudtam, hogy ezt tudod-e, hogy van egy ilyen biológiai jelenség az agyban.
1: Másképp játszátok? Tehát, hogy ugyanazok a ritmusok, ugyanaz a gondolat, de más a felfogás?
3: Igen, sőt, így tök jó rácsodálkozni, hogy mondjuk egy I Love Rock'n'Roll-t, hogy játszottunk anno, és ezt be is vettük gyorsan a setlistbe, mert nagyon megtetszett, és a kedvenc kifejezésünk a próbákon az izom memória.
1: Ezt a hőkupola mellett Zsófi, tanuljuk most, nem?
3: Zsófi szokta mondani, hogy várjál, rájöttem, ott nem is az az akkord van, mert most visszajött izom memóriából.
2: Igen, volt egy nagyon kétséges, tapadtunk a hangszóróra, és nem tudtuk megállapítani, hogy egy S vagy egy E, amit játszik a bőgő, annyira összehangzik, és akkor a Zsófi egy kicsit később hagyott nekem egy hangüzenetet, hogy figyelj, rájöttem, ez egy E, nem egy S, vagy Zsófi, majd holnap kiderül. Én most elfelejtettem, de majd holnap kiderül, melyik a kettő közül, de egyébként meglepően jól visszajön, azonnal visszajönnek. Nekem kézbe, ugye én zongorázom, Zsófinak is mind a ketten meglepődtünk, hogy azért nem kellett annyira a kótát nézni, és nekem minden is megvan fejben.
3: Amikor elővettük a Trouble című számunkat, hogy hát egyből beindult a fejemben a szöveg. Tiszta jó érzés volt. Na mondom, akkor
2: mondjuk
3: ezzel nem lesz.
2: Írtad.
3: Igen, ezzel nem lesz már probléma.
1: Mennyi lesz az arány a feldolgozás és a saját dalok? Van-e új dal? Lesz-e új dal?
2: Van egy életfilozófiám, ami az utóbbi években tört rám teljes mértékben, és ez szerint is élek, és ez egész egyszerűen a kérdésedet úgy cselezem ki, hogy a jelen pillanatnak kell élni, és most
1: Mának
2: azzal kell
1: élünk.
2: Foglalkoznunk, ami éppen előttünk van, vagy amiben éppen vagyunk, és hogyha szerencsésen állnak a csillagok, akkor még az is elképzelhető, hogy egyszer valamivel újra előrukkolunk, de azt hiszem, hogy ahogy a mostani eset is ezt hűen tükrözi, szeretjük a meglepetéseket. És lehetséges, hogy megint újra meg fogjuk lepni a közönséget valamivel. Ami már nem feltétlenül pontosan a régi megismétlése lesz, hanem lesz benne valami új, amit éppen tudunk nyújtani.
1: Tematikailag augusztus 19 felépítése, van erre valami koncepció, vagy csak sodródunk, vagy majd ahogy a közönség visszajelzi, vagy azért van erre egy forgatókönyv?
3: Először ilyen ad-hoc jelleggel szerkesztettem a setlistet, majd rájöttem, hogy teljesen jó íve van, és nagyon jó kis felkonfokat találok ki a számok közé. Lesz itt feldolgozás, igen, jó sok, meg saját nóta is. Abból kevesebb van, de...
1: Még?
3: De még.
2: Anna nagyon...
1: Én forszírozom, te bocsánat. Mert itt igen, mert hogy a jazzy nagyon szeretik a Mrs. Calambo dalokat. És én szeretnék minél többet konfolni itt a rádióban. Igen. Hogy hát mondhassam azt, hogy kérem szépen, hát itt az új Mrs. Calambo dal.
3: Egyébként nem véletlenül szedtük elő a Játszd újra című dalunkat, amivel a dal című műsorban is szerepeltünk, mert így azt is újra hallgatva így rájöttem, hogy úristen, ez nagyon jó. Jó sikerült az a felvétel, amit a YouTube-on is meg lehet róla találni, és legyen ez az alcíme a koncertnek is, hogy játszd újra, hiszen tényleg így 11 év elteltével egészen különleges érzés újra zenélni, és nagyon várjuk a koncertet.
1: Hát akkor ismételjük el, hogy augusztus 19-én a Mrs. Calambo várja a kedves érdeklődőket és rajongókat a Budapest Jazz Klubba. Mikor kezdődik a koncert? Kik lesznek a színpadon?
2: Igen, este 8 óra 30 perckor kezdünk, és mindenkit bátorítunk, hogy érkezzen előbb.
1: Különben remarad.
3: Na, akkor elmondom. És megismételhetetlen koncertünkről.
1: Jó, hát még hátha lesz. Tehát én azért tolom itt a bicikliét a Mrs. Calambónak, ha szabad ezt mondani. Elmondom.
3: Egy szavazást indítunk.
1: Legyen ez egy ilyen.
2: De ez egy négy kerekű jármű, ez nem kettő. Tudod, mint ami a Margit szigeten voltak ezek a pedálos.
1: Limbo Hinto, vagy Bringo Hinto, vagy mi volt? Bringo Hinto. Jó, tehát akkor augusztus 19, este 8:30-kor a színpadon a Mrs. Calambo, vagyis Galambos Dorina, Hudák Zsófi, Sárközi Fanni, és a dobok mögött pedig Kovács Norbert várja önöket. Köszönöm, lányok, hogy eljöttetek, nagyon sok sikert kívánok.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Nagyon várjuk.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kossuth Lajos téri hivatalos állami ünnepségek csütörtök reggel a Magyar Szent István rend ünnepélyes felvonásával és a honvéd tisztjelöltek látványos tisztavatásával kezdődnek. Az ünnepség után az Országház épülete előzetes regisztráció nélkül is nyitva áll a nagy közönség előtt. A látogatók a fenséges kupolacsarnokban testközelből is megtekinthetik a nemzet legféltettebb erekéjét, a Szent Koronát. Az esti fényshow és a drónbemutató lezárása után a tér egy hatalmas köztéri diszkóvá és utcabállá alakul át. Magyar Ízek utcája a Kárpát-medence leggazdagabb gasztrokulturális forgatagával várja a látogatókat a Várkert bazárnál és a Várkert rakparton. Az idei fesztivál fókuszában a pergelt és gulyásos húsok, valamint a tradicionális magyar pörköltek állnak, bemutatva a hazai főzési kultúra ezen szegmensét. A rendezvényen debütál és kóstolható meg először a nagy közönség számára a 2026-os év győztese, a Bíbor Fehér nevű Magyarország tortája, illetve a cukormentes kategória nyertese, a szilvás diós szilvafácska. A látogatók a híres desszertek mellett megízlelhetik az ünnepi Szent István napi új kenyeret is, amelyet hagyományos módon szelnek majd fel a helyszínen. A gasztronómiai élményeket, kézműves termékek vására, családi és gyermekprogramok, illetve hangulatos élőzenei fellépések teszik teljessé a Dunaparton. Csütörtöktől vasárnapig 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét, melynek ezúttal is a budai vár polgárvárosa ad otthont. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves fesztiválján nem csak a látogatók közel 100 látványműhelyben testközelből is megismerhetik a régi mesterségeket. A programban a bőrművességtől a fazekasságon és kovácsmesterségen át a nemezelés, a szövés, a hímzés, a gyöngyfűzés és a tojásdíszítés is helyet kap. A 4 nap alatt számtalan színpadi produkció is várja a közönséget, ismert előadókkal és új fellépőkkel. A mesterségek ünnepe így egyszerre kínál vásári hangulatot, kulturális élményeket és betekintést a Kárpát-medence gazdag kézműves hagyományaiba. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, valamint akadozik az előrejutás a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon mindkét irányban a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, illetve a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Most egy olyan téma érkezik a Mesélő Budapest rovatban, amely a mai napig téma. Nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, a döntéshozókat, nagyon sokan ágálnak ellene, valaki mellette van, valaki ellene van. Na de hogy miről is beszélünk pontosan, 1977, kitiltják az autókat a belvárosból.
2: 45 évvel ezelőtt került sor egy nagyon nagy hatású városvezetői döntésre. Természetesen voltak ennek előzményei, tehát nem egyik napról a másikra történt mindez. Természetesen vissza kell mennünk az időbe. Ugyanis tudjuk azt, hogy már az 1960-as évektől kezdve nagy gondot okozott a forgalom, az autós forgalom növekedése, hiszen még a századfordulón csak elvétve találkoztunk autókkal, ugye először a konflisok, a lovas kocsik, aztán ugye, ahogy bejöttek az autók, de eleinte ez még nagyon kis számban volt jelen, tehát nem okozott problémát, de a II. Világháborút követően ez már egy komoly kihívás volt a belváros számára, főleg a pesti oldalon természetesen. Többféle elképzelés is született ennek kapcsán. Volt arról szó például, hogy városi autópályákkal hálózzák be a várost, és ugye egy dolog, ami megnehezítette, ha mondhatjuk így a helyzetet, az, hogy amikor az Erzsébet hídat átadták az 1800-as évek legeslegvégén, akkor a teljes kelet-nyugati átmenő forgalmat a belvároson keresztül vezették, hiszen tényleg azt tudjuk, hogy az Erzsébet híd az valóban rávezet minket a legfontosabb belvárosi utakra, úgyhogy ez gondot jelentett, és az első fecske, ha mondhatjuk így, az a Váci utca volt. Természetesen a legismertebb máig és a legrégebbi sétáló utca, ugyanis itt már 1964-ben kitiltották az autós forgalmat. Hangsúlyozzuk, hogy itt az északi szakaszáról beszélünk a Váci utcának, tehát az Erzsébet hídtól északra eső részéről beszélünk, hiszen azt is tudjuk, zárójeles gondolat, hogy a déli szakaszát 1996-ban adták át a gyalogosok számára, tehát ez két fejezetben valósult meg, de e két dátum között került sor arra a bizonyos 45 évvel ezelőtti dátumra, 1977 elején, amikor kénytelenek voltak tényleg nagyobb dimenziókban is teret engedni a gyalogosoknak. Ekkor történt az, hogy gyalogos utca lett például a Haris köz, a Pilvax köz, a Kígyó utca, a Párizsi utcának egy szakasza, a Váci utca és a Petőfi Sándor utca között, aztán a régi Posta utca is természetesen, az Aranykéz utca és a Petőfi Sándor utca között, és hát a Kristóf tér. Tehát ezekből a rendkívül központi elhelyezkedésű utcácskákból kitiltották az autókat.
1: Tehát gyalogosan lehetett itt közlekedni, no, de a tömegközlekedést, azt fejlesztették emellett, hogy azzal tudjanak közlekedni az emberek?
2: Igen, ugye zajlott közben a tömegközlekedés fejlesztése is, ugye zajlott a metró hálózatnak a bővítése is. Természetesen ez újabb problémákat okozott, hiszen az ott lakók, a belvárosban lakó a gépkocsijának a parkolása hirtelen egy égető problémává vált, hiszen tudjuk azt, hogy a lezárt utcákban körülbelül 20 ezer ember élt, és olyan 2500 körüli gépkocsival rendelkeztek ebben az időben, tehát ennyi kocsi számára kellett megoldani a parkolást.
1: Ezt hogy oldották meg?
2: Hát akkoriban az volt az első átmeneti megoldás, hogy éjszaka parkolhattak ingyenesen a lezárt részeken, aztán persze később tudjuk azt, hogy bejött ez a matricarendszer, hogy aki a kerületbe volt bejelentve, az kapott egy olyan engedélyt, hogy a lakóhelyéhez közel parkolhat, de eleinte csak egy ilyen átmeneti megoldás volt. Természetesen bíztak abban, hogy ez a kezdeményezés ezért el fogja érni azt a hatást, hogy a belváros valóban egy gyalogos barát, szolgáltatás barát közeggé tegyék, hiszen az volt a cél természetesen, hogy a szolgáltatási funkciók, a kereskedelem, a vendéglátás, az ügyintézés, ez a gyalogosok számára abszolút megoldhatóvá és kivitelezhetővé váljék, hiszen már akkor is érezték, hogy ez kocsival, autóforgalommal nem volt kivitelezhető. És hát nagyon nagyok voltak a várakozások, rengeteg kérdés merült föl, úgyhogy aztán a következő hónapok, évek során az új kihívások, azok is természetesen mindig napirendre kerültek, és hát tudjuk, ahogy mondtad te is, hogy a mai napig nincs ebben a kérdésben konszenzus, mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei. Ez aztán marad még a következő évtizedekre is egy olyan kérdés, amire választ keresünk.
1: Reméljük, megtaláljuk a választ majd, és megtalálják azok, akiknek döntést kell hozni. Köszönöm.
2: Úgy legyen.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője, akivel a 13. kerületi önkormányzat szervezésében megvalósuló Angyalföldi utcabárról beszélgettem. Aztán ma délután velünk volt Miranda Liu, hegedűművész is, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, akinek volt dolga most jócskán, hiszen ma délután talán észrevehették, a Mirandával készült beszélgetés alatt az én mikrofonom hát nem működött tökéletesen, úgyhogy ennek nyilván volt valami torz hatása, utólag is elnézést kérünk érte, amit lehetett megtettünk. Mindenkinek jó pihenést kívánok, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot. Őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok Hormuzi szorossal kapcsolatban.

0: kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
2: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. Társ, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A

0: Paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Óbudai Városnéző Pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjával.

0: programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-ás autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus.

0: Itt Paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eok Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye

0: val. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai oldalon található Márvány menyasszony éttermet 1793-ban nyitották meg, eredetileg borkimérés céljából. A reformkorban fontos találkozó helyé vált, és gróf Széchenyi István, valamint báró Veselényi Miklós is itt tartotta a lakodalmát. A városi legenda szerint a név története egészen az alapító Bőmig nyúlik vissza, aki lányát erőszakkal egy idős, de tehetős budai polgárhoz adta. Az esküvő utáni napokon áttartó lagzi azonban szokatlan véget ért. A ház előtti kocsi felé sétáló fiatalasszony elsápadt, majd elájult, így újdonsült férje saját kezében emelte be a kocsiba. A távozó vendégeket figyelők egyike ekkor így szólt: Márvánnyá vált a menyasszony. Egyik józanabb magyarázat szerint azonban a név egy az elfogyasztott ételért és italért fizetni nem képes szobrásznak köszönhető, aki pénz helyett egy saját alkotását ajándékozta a vendéglőnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rombak-Sebestyén utca egy közel 1000 négyzetméteres fal területét ékesíti a magyarok egy fontos nemzeti ünnepe, amit sokan az évszázad mérkőzéseként is emlegetnek. Az aranycsapat, benne Puskás öcsivel, 1953. november 25-én a Wembley stadionban 6-3-as győzelmet aratott az angolok ellen. És ennek a 60. évfordulójáról a Neopaint csapata 400 liter festékkel és az ország legnagyobb falfestményével emlékezett meg 2013-ban. A hatalmas felületen láthatjuk az egyik gólunk előtti pillanatot, a belépőjegyet és a meccs másnapján megjelent Népsport címlapját is. A festményen szerepel még Grosics Gyula, valamint Buzánszky Jenő, akik az alkotás elkészültekor személyesen is szemrevételezhették azt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.